Kocsiban ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a rádiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Földön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiógaga.ro vagy rádiógaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

látod? Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a rádiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően 5 zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

már veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van. Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd. A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro. Ha neked van, a Gaga veled van.

0: for life.
1: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
2: Slágerek és új zenék.
1: Ez a Rádió Gaga.

szakad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De 5 zenei csatornánk bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Reklám.
1: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
2: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
3: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a papazsiré.ro honlapunkon.
2: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
1: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
3: Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld ősszelfotó pályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a foto.székelyhon.ro oldalon, választ ki a kedvencedet és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik karcát szereted? A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez és a Natur Plus egészségedre. Elavult stratégiák, üres ígéretek, elég a sablonokból. Lépj szintet! Október 17-én Székely udvarhelyen jön Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, a Marketing and Business Summit. Keresd rá! Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, hogy látogass el a marketingsummit.ro oldalra. Használd a GAGA10 kuponkódot, és szerezd meg a jegyet 10% kedvezménnyel.
4: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk. 0786 498 098 Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
1: Naturkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál, a Sas utca 10 per A szám alatt a tűzoltóság szomszédságában.
5: Ki mondta, hogy a mínusz mindig rossz dolog? A Diego-ban például most kifejezetten örülünk neki. Október 14 és 17 között mínusz 15% kedvezmény minden teljes áru termékre. Igen, még a kiegészítőkre is. Laminált padló, szőnyeg, függöny, tapéta. Jöhet minden, ami otthonosabbá teszi a lakásod. Csak a Diego Klub kártya kell hozzá. Mert ezek a Diego-s fiúk mindig kitalálnak valamit.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
9: A reklám után
8: ismét lágere.

0: Gondoltad volna? Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
1: Nagyon jó. Te nagyon meglepődtem. A mindennapjai része vagytok. Köszönöm.
2: Megvisszahangosítottam a rádiót.
0: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát. Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
1: Itt hagytam a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
0: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
3: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraidi Gamma Üzlet, ruházat, elektronika egy helyen. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
0: Reklám.
4: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Minden nap 20 órától kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre. Vissza minden nap este 6:30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz. Vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Foglalj helyet a scorpiontransz69@gmail.com címen. Ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. Scorpion Transz.
5: Új irányt keresel és a sport közel áll hozzád. Építs a szenvedélyedre egy remek közösségben. A Székelyudvarhelyi Boró Info Akadémián novemberben akkreditált sportoktatóképzés indul. Szakmai tudás, gyakorlat és hivatalos képesítés minden egy helyen. Jelentkezz most! Boró Info Akadémia, ahol a tudás karrierré válik.
6: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
7: Fások utca 14.
8: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók. Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
9: Készen állsz valami újra? Az Autocenter Magyari elhozza neked.
10: Október 14-én megérkezik Székelyudvarhelyre az Omoda és Jayco. Modern design, elegancia és intelligens technológia. Szuperhibrid, plug-in hibrid vagy akár elektromos hajtás. Nálunk mind megtalálod. Omoda és Jayco. A jövő megérkezett.
9: Az első 10 vásárló első revíziója ingyenes.
10: Nyitás október 14-én Székelyudvarhelyen a Fenyédi kiáratnál a Betlenfalvi út 263-as szám alatt.
11: Hogyan lesz valakiből évtizedes külföldi tapasztalat után egy aprócska székelyföldi faluban sikeres zöldségtermesztő? Nőileg.ro. Hát egy felettébb csinos, mosolygós nőből helyi rendőr. Nőileg.ro. Különleges életutak, inspiráló történetek a Nőileg.ro oldalon. Böngészd naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
12: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
13: Égők, lámpák, lámpatestek a Hangában, a Kossuth és a Csere utca sarkán.
0: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
14: 4 embert tartóztattak le Kolozs megyében kockázatos kábítószerekkel való kereskedelem, valamint saját fogyasztása történő birtoklás gyanújával. Elszántan áll a tárgyalások folytatása elé Lukán Niculescu kijelölt miniszterelnök a kormányalakítás kapcsán. Csapadékos időre számíthatunk, köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a hírek következnek. Minden jel arra mutat, hogy felelősségre vonás nélkül zárul a 2018. augusztus 10-i bukaresti csendőr incidens ügye, mivel a hétvégén elévültek a büntető jogi cselekmények. A feleviteli tárgyalást október 13-ára tűzték ki, így a bíróság várhatóan már csak a büntethetőség megszűnését tudja megállapítani. A több mint 8 éve húzódó eljárásban idén júniusban első fokon felmentették a csendőrség egykori parancsnokait, és bár az ügyészség valamint több mint 100 áldozat fellebbezett, az időhúzás miatt a volt vezetők büntetlenül megúszszák az erőszakos fellépésüket a tömeggel szemben. Négy ember tartóztattak le Kolozs megyében kockázatos kábítószerekkel való kereskedelem, valamint saját fogyasztásra történő birtoklás gyanújával, tájékoztatott tegnap az országos rendőrfőkapitányság. A hatóságok megállapították, hogy egy 41 és egy 53 éves férfi szabadtéri kanabisz ültetvényeket hozott létre Kolozs megye három településének szélén eldugott sűrű növényzettel borított területeken. Emellett az 53 éves gyanúsított ketamint is értékesített. A hálózat másik két tagja, egy 26 és egy 56 éves férfi kanabisz mellett különösen veszélyes szintetikus drogokkal kereskedett. A csütörtöki 14 helyszínt érintő házkutatások során a rendőrök kábítószereket, valamint légfegyvereket és pirotechnikai eszközöket is lefoglaltak. A négy gyanúsítottat 24 órás őrizetbe vételüket követően a bíróság tegnap 30 napos előzetes letartóztatásba helyezte. Pánikkeltő dezinformációs kampánynak nevezte a Védelmi Minisztérium azt a közösségi oldalakon terjedő dokumentumot, amely szerint a román hadsereg kötelező sorkatonai szolgálatra hívja be a fiatalokat. A tárca kihangsúlyozta, hogy ez a behívó hamisítvány. Romániában a kötelező sorkatonasság visszaállítására kizárólag hadiállapot vagy általános mozgósítás esetén kerülhetne sor. A megtévesztő álhír egy rutinszerű mozgósítási gyakorlatra épít, amelynek keretében Bukarestből és Ilfov megyéből korábban kiképzett 43 és 63 év közötti tartalékosokat hívnak be egynapos ellenőrzésre. A minisztérium figyelmeztette a lakosságot, hogy ne higgyenek ezeknek a pánikkeltő tartalmaknak, és csak a hivatalos csatornákról tájékozódjanak. Elszántan tekint a tárgyalások folytatása felé Luka Niculescu kijelölt miniszterelnök. A politikus kiemelte, hogy az elmúlt 5 hónap bizonytalansága után Romániának sürgősen cselekvőképes kabinetre van szüksége a gazdaság stabilizálásához. Luka Niculescu kijelentette, hogy a jövő évi költségvetés előkészítése és a közigazgatási reform mellett prioritásként kezeli a védelmi ipar fejlesztését, valamint a nyugdíjak 2027-es indexálását. A miniszterelnök jelölt közölte, hogy egyetlen koalíciós formulát sem zár ki, a parlamenti pártokkal folytatott tárgyalások alakulásától függően pedig akár Nikus Ordán államfő közvetítését is kérheti a stabil többség megteremtése érdekében. Búcsút mondhatunk a kellemes időnek, mától egészen holnap délelőttig az ország szinte minden szegletében esőre kell készülnünk. Helyenként ugyanakkor bőséges, akár 30 litret meghaladó eső is eshet négyzetméterenként. A hőmérséklet először a nyugati és északnyugati vidékeken esik vissza, holnapra virradóan pedig már országszerte érezhető lesz az őszies időjárás, akár 10 fokkal is hűvösebb lehet majd a mainál. Erdészerte nagyjából

játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

applikáció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélesebb világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová. Ha neted van, a Gaga veled van.

Slágerek és új zenék, ez a Rádió Gaga. Október 11-e a lánygyermekek világnapja. Erről pedig érdemes szerintem néhány szót ejteni. Minden évben ezen a napon ünnepeljük ezt az eseményt. Az ENSZ közgyűlése nem annyira régen, 2011-ben nyilvánította ezt a napot világnappá, és első alkalommal meg is ünnepelték az azt követő esztendőben. A kezdeményezés célja, hogy az UNICEF és a partnerei a figyelem középpontjába állítsák a lánygyermekek jogait, az előttük álló egyedi kihívásokat, valamint a nemek közötti egyenlőség fontosságát. Szóval lánygyermekek világnapja október 11-e. Lépjünk tovább. Edward Maya dalával jön a Stereo Love.

Ahogy korábban is mondtam, ma van a lánygyermekek világnapja, és néhány érdekesség ezzel kapcsolatban. A világon megközelítőleg 130 millió 6 és 17 év közötti lány nem jár iskolába. Sok kultúrában a családok inkább a fiúgyermekek tanítatását finanszírozzák, miközben a lányokra házi munkát bíznak. Évente mintegy 12 millió lányt adnak férjhez még a 18. életéve betöltése előtt. Ez azt jelenti, hogy világszerte minden harmadik 20 és 24 év közötti nő gyerekként kötött házasságot, a korai kényszerházasságok elvágják a lányokat például a továbbtanulási lehetőségektől. És van itt azért még bőven statisztika, a lényeg, hogy ma van október 11-én a lánygyermekek napja. És minden kislány és minden kisfiú természetesen egy csoda. Denizén.

0: Take That, legendás dala, ez volt az Everything Changes itt a Rádió Gagán. További jó hétvégét, jó pihenés és kellemes vasárnapot kívánok nektek. Mindjárt jön Dash és Young Fly dala is, ez lesz a kis kece.
1: Reklám.
2: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
3: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
2: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
4: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
5: Hogy csak már le azt a legyet. Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a cimcogás a kamrában?
6: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
7: Itt az idő felpörgetni a babás mindennapokat. A Babylandet most már a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt találod meg. Nagyobb helyen és még több áruval, ami megkönnyíti a kisbabás családok életét. Babakocsik, autósülések, menő játékok, praktikus kiegészítők. Minden egy helyen. Ne feledd, a Babylandnél babakocsit és autósülést is kölcsönözhetsz. Sőt, még tisztíthatsz is, mert a babák a legjobbat érdemlik. Megtalálsz minket a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt, vagy Csíkszeredában, a Nesztáruház -1 szintjén.
8: Közeleg Peti legény búcsúja, valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
9: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
8: De szuper ötlet!
9: Leány búcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlen mi a különleges pillanatokat.
8: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
10: Háztartási gépre van szükséged. Szőnyeg szabászatot keresel. A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain. Házhoz szállítással biztosít neked mindent.
11: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen, gyorsan, kényelmesen.
10: Gamma Electronics.
12: Egy különleges anyag, egy ritkább kellék, vagy valami, amit már mindenhol kerestél? Lehet, hogy nálunk megtalálod. Nézd be a Szablak, Varlak, Alkotlak, Méterárú, Rövidárú üzletbe Székely udvar helyen.
13: Kiskövet utca 22, ahol az ötleteidhez mindent megtalálsz.
14: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben.
15: Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
16: Fások utca 14.
17: Társadalmi célú hirdetés.
18: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
7: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
19: A reklám után
7: ismét lágerek és új zenék.
19: Rádió.

Elok és a Car Keys. Itt a Rádió Gagán. Egy interjúban nyíltan beszélt arról, hogy a hirtelen jött, nyakába szakadó népszerűség és a hatalmas elvárások miatt már komoly pánikbetegséggel és szorongással is küzdött, amiből pszichológus segítségével tudott felépülni. Mára anyagilag is Magyarország egyik legsikeresebb előadója, és gyakorlatilag néhány év alatt került ilyen nagy figyelem fókuszba, Des, vagyis a becsületes nevére, ha kíváncsiak vagytok, akkor Molnár Attila, fiatal, 1997-ben született. Vele folytatjuk, a dalról tettem már említés, Young Fly-jal az oldalán, tehát jön a kis kecely.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.

0: Felix Jelen, itt a Rádió Gagán, ez volt a Walk With Me, és sétáljatok velem ti is a következőkben, hiszen hozom a jó zenét hamarosan. Pillanatokon belül viszont érkeznek a hírek.
1: 27 év nagy idő, még a Rádió Gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
2: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó, de örülök neki.
3: Nagyon szépen köszönöm.
4: Nagyon örülök, tényleg.
1: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a egyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
5: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraidi Gamma üzlet, ruházat, elektronika egy helyen. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
1: Reklám.
6: Képzeld el, hogy belépsz az érettségi vizsgára, és nem félsz.
7: Nem azért, mert szerencséd van, nem azért, mert minden szót bemagoltál, hanem azért, mert tényleg tudod az anyagot. Ismered az irodalmi műveket, el tudod mondani a saját szavaiddal, mert lesz mondani valód. Ezt szeretnénk megadni neked a My Journey nyelviskolában, hogy magabiztosan érkez az érettségire.
6: Maradandó tudást építünk a fejedben együtt. Legyen élmény a vizsga.
8: Hívd a 0755 333 649-es telefonszámot, látogass el Facebook oldalunkra, vagy a myjourneynyelviskola.com weboldalra.
9: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
10: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal hétköznapokon a Bethlen Gábor utcai szaküzletünkben, hétfőtől vasárnapig pedig a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
11: Szeptémia. Wellness. Na meg egy olyan elképesztő íz, amit garantáltan nem felejtesz el. Autentikus szerb hagyományok is lették. Helyi friss alapanyagokból a Szeptémia mesterszakácsai gondolták újra. A szabad tűzön kapott zseniális füstös karakter egy ellenállhatatlan burgerként öltött új formát. Kóstold meg a fantasztikus Szeptémia Pieszkavica burgert a Stationben.
10: Burger vagy Pieszkavica? Ugyan már! A Szeptémiában nem kell választanod.
12: Készen állsz valami újra? Az Autocenter Magyari elhozza neked.
13: Október 14-én megérkezik Székely udvarhelyre az Omoda és Jayco. Modern design, elegancia és intelligens technológia. Szuperhibrid, plug-in hibrid vagy akár elektromos hajtás. Nálunk mind megtalálod. Omoda és Jayco. A jövő megérkezett.
14: Az első 10 vásárló első revíziója ingyenes.
13: Nyitás október 14-én Székely udvarhelyen a Fenyédi kiáratnál a Betlen falvi út 263-as szám alatt.
10: Csak 250 hely, egyetlen éjszaka.
11: Szilveszteri szuperbuli Korondon, a Zöld Arany rendezvényteremben. Svédasztalos vacsora, korlátlan koktél és italfogyasztás, candy bar, élő zene, tűzi játék és egy fergeteges kabaré a Pittyes 2-es és Gyufával. November 15-ig csak 520 leért. A rendezvényt a Phoenix Pizzázó szervezi. Részletek a Facebookon. Jegyfoglalás 0744 106 099.
15: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bombaáron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
16: Ennek aztán nem lehet ellenállni.
15: További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban. Laguna Pizzeria és étterem, az ennivaló barát.
17: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll.
18: Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket.
17: Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond.
18: Mikrokreditlám.ro.
19: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
1: Fások utca 14. Ez történt. Rádió Gaga hírek.
4: 4 embert tartóztattak le Kolozs megyében kockázatos kábítószerekkel való kereskedelem, valamint saját fogyasztása történő birtoklás gyanújával. Elszántan áll a tárgyalások folytatása elé Lukán Niculescu jelölt miniszterelnök a kormányalakítás kapcsán. Csapadékos időre számíthatunk, köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a hírek következnek. Minden jel arra mutat, hogy felelősségre vonás nélkül zárul a 2018. augusztus 10-i bukaresti csendőr incidens ügye, mivel a hétvégén elévültek a büntető jogi cselekmények. A feleviteli tárgyalást október 13-ára tűzték ki, így a bíróság várhatóan már csak a büntethetőség megszűnését tudja megállapítani. A több mint 8 éve húzódó eljárásban idén júniusban első fokon felmentették a csendőrség egykori parancsnokait, és bár az ügyészség valamint több mint 100 áldozat fellebbezett az időhúzás miatt, a volt vezetők büntetlenül megúszszák az erőszakos fellépésüket a tömeggel szemben. 4 embert tartóztattak le Kolozs megyében kockázatos kábítószerekkel való kereskedelem, valamint saját fogyasztása történő birtoklás gyanújával, tájékoztatott tegnap az országos rendőrfőkapitányság. A hatóságok megállapították, hogy egy 41 és egy 53 éves férfi szabadtéri kannabisz ültetvényeket hozott létre Kolozs megye 3 településének szélén eldugott sűrű növényzettel borított területeken. Emellett az 53 éves gyanúsított ketamint is értékesített. A hálózat másik két tagja, egy 26 és egy 56 éves férfi kannabisz mellett különösen veszélyes szintetikus drogokkal kereskedett. A csütörtöki 14 helyszínt érintő házkutatások során a rendőrök kábítószereket, valamint légfegyvereket és pirotechnikai eszközöket is lefoglaltak. A 4 gyanúsítottat 24 órás őrizetbe vételüket követően a bíróság tegnap 30 napos előzetes letartóztatásba helyezte. Pánikkeltő dezinformációs kampánynak nevezte a Védelmi Minisztérium azt a közösségi oldalakon terjedő dokumentumot, amely szerint a román hadsereg kötelező sorkatonai szolgálatra hívja be a fiatalokat. A tárca kihangsúlyozta, hogy ez a behívó hamisítvány. Romániában a kötelező sorkatonasság visszaállítására kizárólag hadiállapot vagy általános mozgósítás esetén kerülhetne sor. A megtévesztő álhír egy rutinszerű mozgósítási gyakorlatra épít, amelynek keretében Bukarestből és Ilfov megyében kizárólag korábban kiképzett 43 és 63 év közötti tartalékosokat hívnak be egynapos ellenőrzésre. A minisztérium figyelmeztette a lakosságot, hogy ne higgyenek ezeknek a pánikkeltő tartalmaknak, és csak a hivatalos csatornákról tájékozódjanak. Elszántan tekint a tárgyalások folytatása felé Lukán Niculescu kijelölt miniszterelnök. A politikus kiemelte, hogy az elmúlt 5 hónap bizonytalansága után Romániának sürgősen cselekvőképes kabinetre van szüksége a gazdaság stabilizálásához. Lukán Niculescu kijelentette, hogy a jövő évi költségvetés előkészítése és a közigazgatási reform mellett prioritásként kezeli a védelmi ipar fejlesztését, valamint a nyugdíjak 2027-es indexálását. A miniszterelnök közölte, hogy egyetlen koalíciós formulát sem zár ki, a parlamenti pártokkal folytatott tárgyalások alakulásától függően pedig akár Nikus Ordán államfő közvetítését is kérheti a stabil többség megteremtése érdekében. Búcsút mondhatunk a kellemes időnek, mától egészen holnap délelőttig az ország szinte minden szegletében esőre kell készülnünk. Helyenként ugyanakkor bőséges, akár 30 litret meghaladó eső is eshet négyzetméterenként. A hőmérséklet először a nyugati és északnyugati vidékeken esik vissza, holnapra virradóan pedig már országszerte érezhető lesz az őszies időjárás, akár 10 fokkal is hűvösebb lehet majd a mainál. Erdélyszerte nagyjából 20 és 24 fok közötti értékekre számíthatunk a mai napon, holnap már csak átlagban 14-15 fokos maximumokat ígérnek. Ezek voltak a hírek, köszönöm, hogy velem tartottak.
1: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. És most...
0: Az információkat követően pedig már is zenélünk. Sziasztok, hello mindenkinek, György Dávid Csaba a mikrofonnál. Ebben az órában egy picit belenézünk a horoszkópba is. Lássuk, mit jósolnak, mit ígérnek a csillagok, de zenélünk nagyokat, már is Rúzsa Magdival kezdek ez az

Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gabarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a

0: most következő rovatunkban elhangzó információk nem tudományos alapokon nyugszanak.
1: El is érkeztünk a horoszkóphoz. Ma egy kellemes találkozás feldobhatja a napodat, drága kos, pihenj, töltődj fel és készülj mosolyogva az új hétre. Íme a Bika csillagjegy, a nyugalom és a családi együttlét kerül előtérbe, élvezd az apró örömöket és ne siess sehová. És itt van az ikrek csillagjegy. Egy váratlan hír izgalmassá teheti a vasárnapodat, legyél nyitott, mert kellemes meglepetés várhat rád. És íme az ikrek szeretteid közelsége most különösen sokat jelenthet, egy őszinte beszélgetés bearanyozhatja a napodat. Mindjárt folytatjuk, viszont zenélgetünk is, a hősök hamarosan, a közvetlen folytatás Adam.

0: A most következő rovatunkban elhangzó információk nem tudományos alapokon nyugszanak.
1: Ebben az órában a horoszkóp kerül főszerepbe, és íme az oroszlán csillagjegy ma a jó kedved másokra is átragadhat. Használd ki a vasárnapot, és engedj teret a vidámságnak, és íme a szűz. Ne foglalkozz ma minden apró részlettel, inkább pihenj. A jövő hét feladatai holnap is megvárnak, következik a mérleg. Egy kedves gesztus romantikus pillanatokat hozhat, töltsd az idődet azokkal, akik boldoggá tesznek. És a Skorpió a rész zárásaként ma végre tisztábban láthatsz egy fontos kérdésben. Egy nyugodt délután segíthet neked feltöltődni. Nyilas bak, vízöntő halak, hamarosan folytatjuk velük is. Most jön Zara Larsson, ez a

0: Rádió Gaga, slágerek és új zenék, Ugly Kid Joe és az Everything About You, ezt hallhattuk. Most pedig arra is felhívom a figyelmeteket, hogyha van bármilyen közlekedési info, akkor küldjétek el nekem a 0730548888, ugyan erre a számra tudtok regisztrálni, és mert zajlik a születésnapi játékunk.
1: Reklám. Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani. Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek. Blautek. Melegre tervezve.
2: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
3: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
2: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
4: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
5: Készen állsz valami újra? Az Autocenter Magyari elhozza neked.
6: Október 14-én megérkezik Székely udvarhelyre az Omoda és Jayco. Modern design, elegancia és intelligens technológia. Superhibrid, plug-in hibrid vagy akár elektromos hajtás. Nálunk mind megtalálod. Omoda és Jayco. A jövő megérkezett.
5: Az első 10 vásárló első revíziója ingyenes.
6: Nyitás október 14-én Székely udvarhelyen a Fenyéri kiáratnál a Betlenfalvi út 263-as szám alatt.
7: Autós vagy? Most jól figyelj! A Hadnagy Guminál már most lecserélheted a gumikat, mielőtt a tél beköszöntene. Válogass széles gumikínálatunkból, és cseréld le az abroncsokat igazi profiknál. Keresd a Hadnagy Gumiszervizt Farkaslak a Székely udvarhely felüli bejáratánál, vagy udvarhelyen a Nikolai Bölcsészkó utcában. Ha gumi, akkor Hadnagy Gumi.
8: Ilyen egy tökéletes vasárnap a családdal. Minőségi füstös barbecue és prémium svéd asztal a határpatakban. Egyél igyál korlátlanul 12 és 16 óra között. 16 óra után pedig a megmaradt menü féláron elvihető. Otthon bulizol? Ugyanezt a prémium menüt házhoz is kérheted. Rendelés és helyfoglalás 0755 424 518.
9: A vadászatban a siker a tudáson és a megbízható felszerelésen múlik. A tudás a tiéd. A felszerelést az LH Outdoor biztosítja.
10: Sportvadász fegyver, prémium hőkamerák, optikák, ruházat és kiegészítők.
9: Vásárolj most és nyerj egy prémium távcsövet. LH Outdoor, Székely udvarhely, Tábor utca 18, a Vadásztársulat épületében.
11: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség. Az SVMG 01 Pro TBI Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el. Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székely udvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
12: Társadalmi célú hirdetés. Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
13: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
12: A reklám után
13: ismét slágerek és új zenék.
12: Rádió Gaga.
14: They say the holy water's watered down, and this town's lost its

0: A most következő rovatunkban elhangzó információk nem tudományos alapokon nyugszanak.
1: Korábban ígértem az utolsó 4 csillagjegyet is, úgyhogy éme a nyilas és spontán program különleges élményt tartogathat. Indulj útnak és élvezd a hétvége szabadságát, következik a bak. Tedd félre a munkát, is szánj időt önmagadra, a pihenés segít, hogy energikusan induljon a hét. És íme a vízöntőjegy, egy váratlan találkozás, feldobhatja a vasárnapot, maradj nyitott is, hagyd, hogy meglepjen az élet. És zárunk a halakkal. Ma egy ölelés, egy kedves üzenet melengedheti meg a szívedet, pihenj, és őrizd meg a hétvége békéjét, legyen így szerintem. Folytatjuk tovább a zenélést, a hírek előtt érkezik a többi között Weekend is, most viszont Karma énekel, ez a Még egyszer.

0: The Weeknd Kanadából és a 2019-es Blinding Lights itt a Rádió Gagán. Nem sokára 10 óra van, folytatjuk a zenélést, és most viszont nagyon-nagyon fontos, hogy hangolódunk a hírekre néhány perc múlva. Ezzel folytatjuk.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
3: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
5: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraidi Gamma üzlet, ruházat, elektronika egy helyen, és a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
1: Reklám.
6: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is, és mi ez a cincogás a kamrában?
7: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, neki is leked, hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel.

0: jazzimpro.ro. Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
1: Nagy mosás előtt mindig jusson eszedbe a Viking Kft. Fenyér egy szám alatt található ipari mosodája. Modern, a szabványoknak megfelelő mosodánkban a legkorszerűbb ipari, mosó, szárító és vasalógépekkel állunk megrendelőink rendelkezésére. Mosunk hotel textíliákat, éttermi textíliákat, hágyneműket, törülközőket, takarókat, asztalterítőket és munkaruhákat. Mindezt versenyképes árakon, háztól házig szállítással. Hívd a 0744 595 335-ös telefonszámot, és mi indulunk is a szennyesért.
2: Az esküvőtök csak egyszeré, tegyétek felejthetetlenné. A Rákóczi Center és a Dagi étterem már 35 éve gondoskodik a tökéletes pillanatokról. 30-tól akár 800 főig vállalunk esküvőket és rendezvényeket, catering szolgáltatásunkkal pedig bárhol megvalósítjuk elképzeléseiteket. Rákóczi Center és Dagi étterem, ahol az álmok ünneppé válnak.
3: Készen állsz valami újra? Az Autocenter Magyari elhozza neked.
4: Október 14-én megérkezik Székelyudvarhelyre az Ómoda és Jayco. Modern design, elegancia és intelligens technológia. Superhibrid, plug-in hibrid vagy akár elektromos hajtás. Nálunk mind megtalálod. Ómoda és Jayco. A jövő megérkezett.
5: Az első 10 vásárló első revíziója ingyenes.
4: Nyitás október 14-én Székelyudvarhelyen a Fenyéri kiáratnál a Betlenfalvi út 263-as szám alatt.
6: Házépítés, tetőkészítés vagy csere alkalmával a Bádogos Centrumra mindig számíthat. Csatornák, lefolyók, kellékek gyártása és értékesítése nagy színválasztékban. Tetőfedő cseréplemezeket, színes és trapézlemezeket, kerítéslemezeket, szegélyeket, kéményszegélyeket, egy szóval mindenféle tetőszerkezeti kelléket gyártói áron vagy rendelésre megkapnálunk. Bádogos Centrum, Székelyudvarhely, Kadicsfalvi út 82.
7: Telefon 0745 123 897.
8: A vadászatban a siker, a tudáson és a megbízható felszerelésen múlik. A tudás a tiéd. A felszerelést az LH Outdoor biztosítja. Sportvadászfegyverek, prémium hőkamerák, optikák, ruházat és kiegészítők. Vásárolj most és nyerj egy prémium távcsövet. LH Outdoor, Székelyudvarhely, Tábor utca 18, a Vadásztársulat épületében.
9: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
10: Várunk a Székely Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
11: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
12: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
13: Több tűzeset is történt tegnap az országban. A Duna drasztikus apadása miatt veszélybe került a csernavodai atomerőmű hűtése, ezért a hatóságok vízpótlást rendeltek el. A következőkben csapadékos időjárásra számíthatunk több helyen is. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a részletek következnek. Megnyílt Ukrajna első romániai tiszteletbeli konzulátusa a Kolozs megyei Apahidán. Az ünnepélyes eseményen jelenlévő Olekszandr Micsenko ukrán külügyminiszter helyettes stratégiai partnernek nevezte Romániát, ugyanakkor megköszönte az ország folyamatos támogatását. A diplomata beszédében kiemelte, hogy Kijev mindent megtesz az ukrajnai román kisebbség jogainak védelméért, miközben hasonló odafigyelést kér a Romániában élő ukrán közösség, illetve az ukrán tannyelvű oktatás számára is. Több tűzeset is történt tegnap az országban, mintegy 70 tűzoltó segítségével oltották a tüzet tegnap a Volcsa megyei Vlades településen. A tűz egy volt katonai egység épületének tetőszerkezetén csapott fel. A helyi egységek mellett a szomszédos megyékből is érkezett segítség, összesen 20 rohamkocsival és speciális járművekkel járultak hozzá a tűz elfojtásához. Személyi sérülésről egyelőre nem érkezett jelentés, ugyanakkor égési sérüléseket szenvedett a felső végtagjain egy 26 éves férfi a Gyurgyu megyei Kártozsány településen, miközben megpróbálta eloltani a házában keletkezett tüzet. A tűz következtében mintegy 150 négyzetméteres felületen leégett a lakóház tetőszerkezete, valamint összesen 4 helyiséget és egy melléképületet is elértek a lángok. A tűzoltóknak végül sikerült megakadályozni a nagyobb katasztrófát, a sérültet pedig kórházba szállították, tájékoztat a megyei katasztrófa védelmi felügyelőség. Nem utolsó sorban pedig már hetek óta küzdenek a tűzoltók a Retyezát hegység nehezen megközelíthető 5 hektáros Butavölgyi szorosában tomboló bozót tűzzel, amelyet ugyan sikerült körülhatárolniuk, de a fennmaradó tűzfészkek teljes eloltásán még mindig dolgoznak. Három személyt letartóztattak Bukarestben kábítószer kereskedelem miatt. A hivatkozott forrás szerint a 22, 23 és 53 éves férfiak ügyében a rendőrök házkutatást is tartottak. Ugyanakkor kiderült, hogy a 22 éves gyanúsított legkésőbb 2024 óta vásárolt és értékesítette ezeket a tiltott szereket az úgynevezett dead drop módszerrel. A kezdeti kapcsolatfelvétel kizárólag egy titkosított üzenetküldő alkalmazáson keresztül történt. A mennyiség és az ár kriptovalutában történő megegyezése után az érintett személy elküldte a vevőnek azt a helyszínt, ahonnan az átvehette a kért árut. A Duna drasztikus apadása miatt veszélybe került a csernavodai atomerőmű hűtése, ezért a hatóságok vízpótlást rendeltek el több hazai víztározóból. A folyó vízszintje Csernavodánál már mindössze 3 cm-re van attól a kritikus határtól, ami alatt a hűtővíz szivattyúk már nem tudnának megfelelően működni. Hogy megelőzzék a bajt, a vízügyi igazgatóság október 18-áig másodpercenként plusz 20 köbméter vizet enged majd több forrásból is. A szakemberek kihangsúlyozták ugyanakkor, hogy a lakossági ivóvíz nincs veszélyben, a víztározókban a biztonságos működéshez szükséges tartalékok továbbra is megmaradnak. Esőre, a hegyekben havazásra és jelentős lehűlésre figyelmeztetnek a meteorológusok. Mától egészen holnap délelőttig az ország egész területén csapadékosra fordul az időjárás. A meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint az esőzések nyugat felől lassan a legtöbb régióra kiterjednek majd. Holnap pedig főként a délkeleti ország részben várhatók záporok és zivatarok. Négyzetméterenként átlagosan 15-20, de helyenként akár 30 litert meghaladó csapadék is hullhat. A hét elején egyébként nagymértékű lehűlés éri el az országot. A déli Kárpátokban 1500 méteres tengerszint feletti magasságnál már havas eső és havazás is várható. A híreket hallották, köszönöm, hogy velem tartottak.
14: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. És most...
15: Sziasztok! Hello mindenkinek! Jó napot kívánok! Az infók után a mikrofonnál György Dávid Csaba. Zajlik a születésnapi játékunk, és nem sokára valakinél szól, csörög a Gaga telefonja. A nyereményről is ejtek majd szót. Mindenek előtt zenélünk, Harry Styles-zal kezdünk, jön az American Girls.
16: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán.
17: Érdekességek,
16: aktuális információk,
17: játékok,
16: valamint egész nap üzenetszerviz. SMS,
17: WhatsApp
16: 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

sokáig elcsábít az élet az otthonodtól, de a Rádió Gagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattansz a radiogaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. Ha neted van, a Gaga

Follow the Flow és a Valahányszor itt a Rádió Gagán. Nagy kutyás nemzet vagyunk, szeretjük a házi kedvenceket, a négylábú ebeket, és találtam egy érdekes cikket ezzel kapcsolatban. Létezik néhány kutyafajta, amely a legügyesebb társ, és szinte olvasnak is a gondolatainkban, annyira intelligensek. Ilyenkor azért, hogy az ember elgondolkodik, hogy oké, rendben, de melyik az az öt típus? Itt van már is a Golden Retriever, nagy kedvenc, barátságos természetéről ismert, figyelmes és motivált társ, amelynek vadászkutya múltjában is alapvető szerepet játszott az ember jelzéseinek követése. A képzeletbeli lista második helyén pedig egy magyar kutya található, a Puli. Az intelligens és önálló Puli terelés közben a pásztor jelzéseit követve hozott gyors döntéseket, ezért megfelelő kapcsolatban rendkívül figyelmes és jól együttműködő társá válhat, és ezt tanúsítani is tudom, csodálatos társ, viszont egy picit sokat ugat, de hát ilyen a Puli. A listán ott van még az angol Springer Spaniel, energikus kutyafajta, munka közben egyszerre támaszkodott saját érzékszerveire és a vadász irány mutatására, így ma is kifejezetten fogékony az ember jelzéseire. Van itt még néhány kutyafajta, és ezek olyanok, amelyeket egyébként is jól ismerünk, de nem árt róluk néha azért több szót is ejteni. Mindjárt folytatom a témát, most jön a Green Day dala.

0: Rádió Gaga slágerek és új zenék a vasárnap délelőttben is. Van néhány kutyafajta, amely megkapja a legügyesebb társ titulust. Itt korábban elhangzott már néhány fajta név, most viszont folytatom a sort, nem maradhat ki a Labrador Retriever ebből a felsorolásból. Erősen, de tényleg erősen emberközpontú, együttműködő fajta, amely rendszerint könnyen követi az ember gesztusait, keresi vele a kapcsolatot. És ide lehet hozni még a Border Collie-t is. Ez egy rendkívül figyelmes kutyafajta, kutyatípus, hosszú időn át az emberrel szoros együttműködésben végzett terelésre tenyésztették, ezért különösen gyorsan reagál a gazdája jelzéseire. És nagyjából ez az öt típus, amely állítólag a legügyesebb társ, és még a mi, a gazdáik gondolataiban is képesek olvasni. Lehet ebben azért valami, a kutyatartók ezt meg tudják erősíteni. Folytatom, jön Geszti Péter és Káti. Ez a Noé.
1: Tegyük fel, hogy eső lesz, és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak

0: The Connors 74-75. Erre mondhatnánk, hogy jó régi zene, de azt is mondhatjuk, hogy volt, ami volt, de kell a múlt ahhoz, hogy legyen jelenünk és jövünk, ugye? Na mindjárt folytatjuk a zenélést, itt lesz többi között Pink is, a Secret-szel, de ha magyar zenére vágytok, hozom Berkes Olivért mindjárt.
1: Reklám. Készen állsz valami újra? Az Autocenter Magyari elhozza neked. Október 14-én megérkezik Székelyudvarhelyre az Ómoda és Jayco. Modern design, elegancia és intelligens technológia. Superhibrid, plug-in hibrid vagy akár elektromos hajtás. Nálunk mind megtalálod. Ómoda és Jayco. A jövő megérkezett. Az első 10 vásárló első revíziója ingyenes. Nyitás október 14-én Székelyudvarhelyen a Fenyédi kiáratnál a Betlen falvi út 263 szám alatt.
2: Egészségesen szeretné élni? Akkor látogasson el hozzánk a Bethlen Gábor 52 szám alatti egészséggyógynövény és bioboltba a helyi rendőrséggel szemben, ahol természetes gyógyhatású termékeink biztosítják az ön egészségének megőrzését. Vitaminok, ásványi anyagok, étrendkiegészítők, tinktúrák, szirupok, cukorkák, illóolajok, üsszerek, egészséges ételekhez alapanyagok, teák, naturkozmetikumok. Kiemelt ajánlataink között szerepelnek Szabó Gyuri bácsi, a Bükki füves ember kiváló gyógyhatásairól ismert te a keverékei. Egészséggyógynövény és biobolt. Érted vagyunk? Egészséget adunk.
3: Esküvő, céges buli, konferencia vagy családi összejövetel.
4: A tökéletes helyszínt keresed?
3: Areó, ahol az események életre kelnek. Mesés esküvők, stílusos konferenciák, felejthetetlen bulik, professzionális szervezés, kiváló catering, prémium kiszolgálás, gondtalan élmények.
4: Areohotel.ro.
3: Tökéletes rendezvények. Areó.
5: A Székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
6: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését. Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon. Viking Kft. A te biztonságodért.
7: Kész a 10 órai!
8: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
7: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
8: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
9: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen!
10: Az esküvőtök csak egyszeri, tegyétek felejthetetlenné! A Rákóczi Center és a Dagi étterem már 35 éve gondoskodik a tökéletes pillanatokról. 30-tól akár 800 főig vállalunk esküvőket és rendezvényeket, catering szolgáltatásunkkal pedig bárhol megvalósítjuk elképzeléseiteket. Rákóczi Center és Dagi étterem, ahol az álmok ünneppé válnak.
11: Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld össze fotópályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a foto.székelyhon.ro oldalon, választ ki a kedvencedet és voksolj rá! Székelyföld össze, te melyik arcát szereted? A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez és a Natur Plus egészségedre.
12: Ki mondta, hogy a mínusz mindig rossz dolog? A Diego-ban például most kifejezetten örülünk neki. Október 14 és 17 között mínusz 15% kedvezmény minden teljes áru termékre. Igen, még a kiegészítőkre is. Laminált padló, szőnyeg, függöny, tapéta. Jöhet minden, ami otthonosabbá teszi a lakásod. Csak a Diego Klub kártya kell hozzá. Mert ezek a Diego-s fiúk mindig kitalálnak valamit.
13: Társadalmi célú hirdetés.
14: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
15: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
16: A reklám után
17: ismét lágerek

Berkes Olivér volt, ami volt. Korábban témázgattam arról, hogy melyek azok a kutyafajták, amelyek a legügyesebb társai az embernek, és Erika írja Border Collie kapcsán, nekünk most is ilyen kutyusunk van, tényleg igaz, amit elmondtál, vagyis rendkívül figyelmes kutyafajta, és nagyon-nagyon gyorsan reagál az ember jelzéseire, és aktív, teszi hozzá hallgatónk. Jó kutyázást, jó hétvégét kívánok mindenkinek. Folytatom tovább Loyal, jön már is a Get Lucky.

0: Topic és a Council of Meme itt a Rádió Gagán. Nem sokára 11 óra van. Ismét a hírekre fókuszálunk, és újra Rigmányi Eszter kolléganőm hozza az aktualitásokat, de az infók után lépünk tovább. És születésnapi játék, erről is beszéltem ma, a következő órában talán még nyerhet is valaki.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
3: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok. iMac.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
5: Gondoltad volna? Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
6: Nagyon jó!
7: Szuper!
6: Te nagyon meglepődtem. A mindennapjai része vagytok. Köszönöm.
8: Már visszahangosítottam a rádiót?
5: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt Utazási Iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát. Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
6: Hagytam a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
5: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
9: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraibi Gamma Üzlet, ruházat, elektronika egy helyen. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
5: Reklám.
10: Magyar menyasszony. Kiállítás Székelyudvarhelyen. Féltve őrzött ruhák, szerelmes levelek, elfeledett történetek. A Székelyudvarhelyi Házrezső Múzeum magyar menyasszony kiállítása ismert és ismeretlen nők életét kelti életre. Oly módon, hogy a székely népi hagyományelemek is helyet kaptak a bemutatón. A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrumpf villában.
11: Profiter. 2 évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyis ajtót a stílusra és ablakot a tartóságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat, és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi@term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
12: Van, akinek csak egy háza van. Másoknak viszont kilátása a jövőre. A Borok lakópark házai zöldövezetben alacsony rezsiköltséggel várnak rád, modern technológiával, ahol a ház magának termeli az energiát. Így örök panorámás helyen. Mindössze egy karnyújtásnyira a belvárostól. Részletek a Boroka kötőjel lakópark.ro oldalon. Boróka lakópark. Az én házam, az én várom.
13: Mitől bömbi a bömbi?
14: Saját tejünktől, saját kezünktől. És a sok gondoskodástól, ami minden falatba belekerül. Új tusnádi családi gazdaság, friss és érlelt sajtok, csak saját tejből. Tedd az asztalra, kínált körbe. Bömbi. Új tusnádról, a közös falatok öröméért.
15: Egy különleges anyag, egy ritkább kellék, vagy valami, amit már mindenhol kerestél? Lehet, hogy nálunk megtalálod. Nézd be a szablak, varlak, alkotlak, méterárú, rövidárú üzletbe Székely udvarhelyen. Kisköved utca 22, ahol az ötleteidhez mindent megtalálsz.
16: Készen állsz valami újra? Az Autocenter Magyari elhozza neked.
17: Október 14-én megérkezik Székelyudvarhelyre az Ómoda és Jayco. Modern design, elegancia és intelligens technológia. Superhibrid, plug-in hibrid vagy akár elektromos hajtás. Nálunk mind megtalálod. Ómoda és Jayco. A jövő megérkezett.
18: Az első 10 vásárló első revíziója ingyenes.
17: Nyitás október 14-én Székelyudvarhelyre. Helyen, a Fenyédi kiáratnál, a Betlen falvi út 263-as szám alatt.
19: Tél, nyár, eső vagy kánikula, a Bobvarságnál semmi sem állhat az utadba. Legyen szó osztálykirándulásról, csapatépítő vagy családi programokról, mi élményt garantálunk időjárástól függetlenül. Varsági Bob és Mountain Kart, ahol felejthetetlen élmény vár.
7: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
8: Fások utca 14.
13: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
20: Több tűzeset is történt tegnap az országban. A Duna drasztikus apadása miatt veszélybe került a csernavodai atomerőmű hűtése, ezért a hatóságok vízpótlást rendeltek el. A következőkben csapadékos időjárásra számíthatunk több helyen is. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a részletek következnek. Megnyílt Ukrajna első romániai tiszteletbeli konzulátusa a Kolozs megyei Apahidán. Az ünnepélyes eseményen jelenlévő Olekszandr Micsenko ukrán külügyminiszter helyettes stratégiai partnernek nevezte Romániát, ugyanakkor megköszönte az ország folyamatos támogatását. A diplomata beszédében kiemelte, hogy Kijev mindent megtesz az ukrajnai román kisebbség jogainak védelméért, miközben hasonló odafigyelést kér a Romániában élő ukrán közösség, illetve az ukrán tannyelvű oktatás számára is. Több tűzeset is történt tegnap az országban, mintegy 70 tűzoltó segítségével oltották a tüzet tegnap a Volcsa megyei Vlades településen. A tűz egy volt katonai egység épületének tetőszerkezetén csapott fel. A helyi egységek mellett a szomszédos megyékből is érkezett segítség, összesen 20 rohamkocsival és speciális járművekkel járultak hozzá a tűz elfojtásához. Személyi sérülésről egyelőre nem érkezett jelentés, ugyanakkor égési sérüléseket szenvedett a felső végtagjain egy 26 éves férfi a Gyurgyó megyei Kártozsány településen, miközben megpróbálta eloltani a házában keletkezett tüzet. A tűz következtében mintegy 150 négyzetméteres felületen leégett a lakóház tetőszerkezete, valamint összesen 4 helyiséget és egy melléképületet is elértek a lángok. A tűzoltóknak végül sikerült megakadályozni a nagyobb katasztrófát, a sérültet pedig kórházba szállították, tájékoztat a megyei katasztrófa védelmi felügyelőség. Nem utolsó sorban pedig már hetek óta küzdenek a tűzoltók a Regyezárt hegy nehezen megközelíthető 5 hektáros butavölgyi szorosában tomboló bozott tűzzel, amelyet ugyan sikerült körülhatárolniuk, de a fennmaradó tűzfészkek teljes eloltásán még mindig dolgoznak. 3 személyt letartóztattak Bukarestben kábítószerkereskedelem miatt. A hivatkozott forrás szerint a 22, 23 és 53 éves férfiak ügyében a rendőrök házkutatást is tartottak. Ugyanakkor kiderült, hogy a 22 éves gyanúsított legkésőbb 2024 óta vásárolt és értékesítette ezeket a tiltott szereket az úgynevezett dead drop módszerrel. A kezdeti kapcsolatfelvétel kizárólag egy titkosított üzenetküldő alkalmazáson keresztül történt. A mennyiség és az ár kriptovalutában történő megegyezése után az érintett személy elküldte a vevőnek azt a helyszínt, ahonnan az átvehette a kértárut. A Duna drasztikus apadása miatt veszélybe került a csernavodai atomerőmű hűtése, ezért a hatóságok vízpótlást rendeltek el több hazai víztározóból. A folyó vízszintje Csernavodánál már mindössze 3 cm-re van attól a kritikus határtól, ami alatt a hűtővízszivattyúk már nem tudnának megfelelően működni. Hogy megelőzzék a bajt, a vízügyi igazgatóság október 18-áig másodpercenként plusz 20 köbméter vizet enged majd több forrásból is. A szakemberek kihangsúlyozták ugyanakkor, hogy a lakosság ivóvízellátás nincs veszélyben, a víztározókban a biztonságos működéshez szükséges tartalékok továbbra is megmaradnak. Esőre a hegyekben havazásra és jelentős lehűlésre figyelmeztetnek a meteorológusok. Mától egészen holnap délelőttig az ország egész területén csapadékosra fordul az időjárás. A meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint az esőzések nyugat felől lassan a legtöbb régióra kiterjednek majd. Holnap pedig főként a délkeleti ország részben várhatók záporok és zivatarok. Négyzetméterenként átlagosan 15-20, de helyenként akár 30 litert meghaladó csapadék is hullhat. A hét elején egyébként nagymértékű lehűlés éri el az országot. A déli Kárpátokban 1500 méteres tengerszint feletti magasságnál már havas eső és havazás is várható. A híreket hallották, köszönöm, hogy velem tartottak.
13: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. És most...
0: A hírek után, hello, sziasztok, Eszter, köszönöm szépen az információkat, várlak egy óra múlva is a frissekkel. Győr Dávid Csaba vagyok, zajlik a születésnapi játékunk, ebben az órában pedig a szupermarket adja a vásárlási utalványt. Kezdjük a 60 percet egy magyar slágerrel. Jön a Szolvév, ez a miattad.
8: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán.
21: Érdekességek,
8: aktuális információk,
21: játékok,
8: valamint egész nap üzenetszerviz.
21: SMS,
8: WhatsApp 0730 548 888.
21: És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

Székelyföldön kívül már recseg, vagy csak sisztereg? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

Calvin Harris és a Satisfy itt a Rádió Gagán. Regisztráljatok a játékunkba, annál is inkább, mert lehet nyerni majdnem minden órában a nagy fődíjainkat, úgymond jövő héten sorsoljuk ki Gyulára

küldünk el valakit párjával együtt egy hosszú hétvégére a Gyulai Hőforrás Üdülő Szövetkezet és Hotel jó voltából. És szintén jövő csütörtökön sorsoljuk a Panoráma Turist felajánlásából érkezett két személyes isztambuli utazást is, amelyet november 10 és 15-e között lehet felhasználni, úgyhogy kicsit majd lehet sakkozni kell a szabadnapokkal, na, de én azért szívesen megnyerném. 0730 54 88 88, ez a számunk, ide küldjétek a szokásos módon a neveteket, a telefonszámotokat és a megyét, ahol éltek. Hajrá mindenkinek, ma is játszunk, Rob Thomas folytatja, jön a Lonely No More.

Aucilla, itt a Rádió Gagán, a dal a miénk, a dal a zene mindannyiunké. Közben pedig egy friss info az időjárással kapcsolatban, lehűlést hoz a hét elején, magasabban fekvő részeken még havaszat is. Azt mondja az Országos Meteorológiai Szolgálat, hogy csapadékosra változik végre valahára az időjárás. A jelzések szerint hajnal 3 órától nyugat felől terjednek az esőzések az ország nagy részére, holnap pedig főként a délkeleti ország részben várható nagyobb mennyiségű csapadék. A déli Kárpátok 1500 méter fölötti térségeiben havas eső, néhol pedig még havazás is kialakulhat, és a hegyvidéken megerősödő szélre is számítani lehet. Hát ezt azért ma, ugye a kora reggeli órákban is tapasztalhattuk, hogy fújdogált úgy rendesen az őszi faleveleket, hordta szerte szét az őszi szellő. Lépünk tovább zenével, Woman.

0: Hamarosan játszunk a Supermarket 100 leértékű vásárlási utalványát adom oda valakinek. A feladat egyszerű, nem is feladat igazából, hanem egy ilyen jópofa kezdeményezés, hogy képzeletbeli ajándékokat várunk tőletek a közelgő 27. születésnapunk alkalmából. Ilyen pofon egyszerű, mindjárt lehet nyerni is.
1: Reklám.
2: Készen állsz valami újra? Az Autocenter Magyari elhozza neked. Október 14-én megérkezik Székely udvarhelyre az Ómoda és Jayco. Modern design, elegancia és intelligens technológia. Szuperhibrid, plug-in hibrid vagy akár elektromos hajtás. Nálunk mind megtalálod. Ómoda és Jayco. A jövő megérkezett. Az első 10 vásárló első revíziója ingyenes. Nyitás október 14-én Székely udvarhelyen a Fenyédi kiáratnál a Betlenfalvi út 263-as szám alatt.
3: Ilyen egy tökéletes vasárnap a családdal. Minőségi füstös barbecue és prémium svéd asztal a határpatakban. Egyél így áll korlátlanul 12 és 16 óra között. 16 óra után pedig a megmaradt menü féláron elvihető. Otthon bulizol? Ugyanezt a prémium menüt házhoz is kérheted. Rendelés és helyfoglalás 0755 424 518.
4: Profiter. 2 évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyis ajtót a stílusra és ablakot a tartósságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat, és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi.term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
5: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
6: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
7: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
8: Csak 250 hely, egyetlen éjszaka. Szilveszteri szuperbuli Korondon, a Zöld Arany rendezvényteremben. Svédasztalos vacsora, korlátlan koktél és italfogyasztás, candy bar, élő zene, tűzi játék és egy fergeteges kabaré a Pittyes 2-es és Gyufával. November 15-ig csak 520 leért. A rendezvényt a Phoenix Pizzázó szervezi. Részletek a Facebookon. Jegyfoglalás 0744 106 099.
9: Ki mondta, hogy a mínusz mindig rossz dolog? A Diego-ban például most kifejezetten örülünk neki. Október 14 és 17 között mínusz 15% kedvezmény minden teljes áru termékre. Igen, még a kiegészítőkre is. Laminált padló, szőnyeg, függöny, tapéta. Jöhet minden, ami otthonosabbá teszi a lakásod. Csak a Diego Klub kártya kell hozzá, mert ezek a Diego-s fiúk mindig kitalálnak valamit.
10: Társadalmi célú hirdetés.
11: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
12: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
13: A reklám után
14: ismét lágerek és

erdélyi kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Slágerek.
1: Rádió Gaga slágerek és új zenék, közben játszunk Katával. Szia Kata, de gyorsan felvetted a telefon, na hogy vagy?
2: Jól, köszi.
1: György Dávid Csaba vagyok, Rádió Gagától hívlak.
2: Igen.
1: Hello, hello, hello. Na, hello. Hogy telik a vasárnapod? Kicsit mesélj nekünk.
2: Egész jól. Jó. Fáradt vagyok kicsit, de jó másképpen.
1: Szuper, otthon van mindenki?
2: Igen.
1: Jól van, Kata. Na figyelj, ez egy játék, amely a Rádió Gaga születésnapi játéka, és nem sokára adunk neked egy kis ajándékot, te vagy az órai nyertes valójában, viszont előtte még megkérdem tőled, hogy ha te adhatnál nekünk valamit, akkor mi lenne a születésnapunk alkalmából?
2: Szeretetet, de amúgy meg attól függ, mindenkinek valamilyen kisebb ajándékot, vagy egy élményt esetleg.
1: Uh-huh, nagyon jó. Milyen, milyen élményre gondoltál?
2: Hát nem tudom, akár egy kirándulás, vagy, vagy valami ilyesmi, attól függ, hogy ki mit szeret.
1: Jól van, Kata. Hát ezt így virtuálisan elfogadjuk tőled. Amit mi adunk, az a Supermarket jóvoltából egy vásárlási utalvány, úgyhogy ez a tiéd így a hét utolsó napján. Rádió Gaga születésnapja.
2: Köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen, Kata, vigyázz magadra, további szuper jó hétvégét.
2: Ti is, nektek is.
3: Gratulálunk a Supermarket nyertesének! Különleges német sörök, nyugat-európai üdítők és valódi prémium termékek. Supermarket. Fedezd fel a minőségi különbséget. Supermarket.ro

0: Hamarosan érkeznek a friss információk, de engedjetek még nekem ide meg egy fél mondatot. Lesz még játék, ugyanis közeledünk a Rádió Gaga 27. születésnapjához. Ez egészen pontosan október 15-e. De, ahogy minket ismertek, tudjátok már rólunk, hogy mi nem egy napon játszunk, hanem több napon át, több napon keresztül adjuk nektek a nyereményeket.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Anya, új számom van. Bajban vagyok. Utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
3: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: 27 év nagy idő. Még a Rádió Gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
5: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm. Júj, de örülök neki.
6: Nagyon örülök, tényleg.
1: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény, vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
7: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraidi Gamma üzlet, ruházat, elektronika egy helyen, és a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
1: Reklám.
8: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
9: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal hétköznapokon a Bethlen Gábor utcai szaküzletünkben, hétfőtől vasárnapig pedig a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
10: Négy fal, egy tető, ajtók, ablakok, ez egy ház. Vagy örök panoráma, zöld környezet, saját energiát termelő otthon, alacsony rezsiköltség a belvárostól néhány percre. Ez már nem egyszerűen egy ház. Ez a Boróka Lakópark. Boróka Lakópark. Az én házam, az én váram.
11: Háztartási gépre van szükséged? Szőnyeg szabászatot keresel? A Paraidi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain házhoz szállítással biztosít neked mindent.
12: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen, gyorsan, kényelmesen.
11: Gamma Electronics.
13: Szeptémia. Wellness. Na meg egy olyan elképesztő íz, amit garantáltan nem felejtesz el. Autentikus szerb hagyományok is lették. Helyi friss alapanyagokból a Szeptémia mesterszakácsai gondolták újra. A szabad tűzön kapott zseniális füstös karakter egy ellenállhatatlan burgerként öltött új formát. Kóstold meg a fantasztikus Szeptémia Piescavica burgert a Stationben.
14: Burger vagy Piescavica? Ugyan már. A Szeptémiában nem kell választanod.
15: Közeleg Peti legény búcsúja, valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
16: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
15: De szuper ötlet!
16: Leány búcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
15: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
17: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók. Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
18: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Betervesztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
19: Pársak utca 14.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
19: Kötelező lesz a napelemek fogadására alkalmassá tenni az új épületeket az Európai Unióban, köztük Romániában is. Donald Trump szerint le kellene váltani Volodymyr Zelenszkijt. A következő órákban helyenként előfordulhat csapadék, este viszont biztosan esni fog mindenhol. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a hírek következnek. Őrizetbe vettek egy 21 éves férfit a Máramaros megyei Felsőbányán, miután az utcán több szemtanú előtt bántalmazta az élettársát. Bár az áldozat azt állította, hogy a párja nem jelent rá veszélyt, a rendőrség ideiglenes távoltartási végzést adott ki, a férfit pedig családon belüli erőszak és csendháborítás miatt őrizetbe vették. A rendőrség a családon belüli erőszak kockázatát egy rövid kikérdezés alapján méri fel, és ha úgy ítélik, hogy az áldozat objektív okokból nem képes a felelős válaszadásra, a hatóságok a meglévő bizonyítékok alapján is kiadhatják az ideiglenes távoltartási végzést. Kötelező lesz a napelemek fogadására alkalmassá tenni az új épületeket az Európai Unióban, a határidő lejárta miatt Brüsszel kötelezettségszegési eljárást indított Románia és több tagállam ellen. Ugyanakkor az új szabályozás körül több tévhit is kering, tájékoztat a Krónika. Az energetikai szakemberek tisztázták, hogy a szabályozás lényege az úgynevezett Solar Ready szemlélet, amely szerint az új házak építésénél bele kell kalkulálni a későbbi telepítést is. Az irányelv ugyanakkor nem kötelezi a régi házak tulajdonosait a napelemek utólagos felszerelésére, hanem csupán azt kéri a tagállamoktól, hogy fokozatosan csökkentsék az épületek energiafogyasztását, illetve ösztönözzék a megújuló energiahasználatát. Az új lakóépületek esetében a tényleges telepítési elvárások csak 2029 végétől lépnek életbe, feltéve, ha az műszakilag és gazdaságilag is megvalósítható. Márkás ruhákat, drága parfümöket és kozmetikumokat vásároltak az Országos Meteorológiai Szolgálat hivatalos bankkártyájáról, derül ki a Környezetvédelmi Minisztérium ellenőrzéséből. Diana Buzoianu miniszter közölte, hogy a Meteorológiai Szolgálat kártyáiról tavaly és idén is több százezer lejt költöttek el személyes holmikra, köztük egy több mint 1000 lejes melltartóra és drága okosórákra. Az NME vezetője Elena Matescu bejelentette, hogy tudomásul vette a jelentést és pontosított, hogy ő már augusztusban feljelentést nyújtott be, annak érdekében, hogy ellenőrizzék a hatóságok ezeket a vásárlásokat. 20 ember, köztük 3 gyermek életét vesztette tegnap egy Zaporizsja elleni orosz támadásban Dél-Ukrajnában. A tragédia egy nappal azután történt, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy feloldja az orosz gázolajra vonatkozó szankciókat. Ma Oroszország azzal fejezte ki köszönetét a gázolaj exportra vonatkozó szankciók feloldásáért, hogy 5 irányított bombát dobott zaporizsjai lakóépületekre, nyilatkozta Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök az esetet követően. Zaporizsja egyébként folyamatos célpontja az orosz bombázásoknak, a támadások pedig az elmúlt hónapok tovább erősödtek. Donald Trump szerint le kellene váltani Volodymyr Zelenszkijt, szerint egy olyan új vezetőre lenne szükség, aki képes megállapodni Oroszországgal a háború lezárásáról. Erről egyébként tegnap a Fehérházban nyilatkozott, emellett arról is beszélt, hogy ha ő lett volna 2022-ben az amerikai elnök, akkor elkerülhető lett volna az orosz-ukrán háború. Zelenszkij leváltásával kapcsolatban pedig még hozzátette, hogy az ukrán előjárónak több lehetősége is volt a megállapodásra, de valamilyen okból mégsem élt ezzel. Ugyanakkor felszólította Ukrajnát, hogy állítsa le az orosz olajfinomítók elleni támadásokat. Székelyudvarhelyen és környékén a következő órákban körülbelül 22 és 24 fok közötti értékekre számíthatunk, ugyanakkor csapadék is előfordulhat, gyakorlatilag este és éjszaka is esőre figyelmeztetnek a meteorológusok. Ezek voltak a hírek, köszönöm, hogy velem tartottak.
1: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. És most...
0: A hírek után sziasztok, szuper délutánt kívánok mindenkinek, György Dávid Csaba vagyok, elmúlt dél, mi pedig azonnal folytatjuk a zenélést, ami alatt értelek titeket, meg magamat. Jó vasárnapot és jó kikapcsolódás, jön a TNT, ez az Ugye itt alszol.
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszervíz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

A világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a radiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

Tét Megrői és a Gridi itt a Rádió Gagán. Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott csapatkapitánya és a Liverpool sztárja újra felkavarta a közösségi médiát öltözködésével, bár szerintem ez teljesen normális öltözet volt. Na, de egy picit azért lehet róla beszélni. Dominik újra gondoskodott arról, hogy beszédtéma legyen a közösségi médiában. Szoboszlai tehát nem először kerül fel az öltözködése miatt a különböző felületekre. A magyar válogatott játékosa az elmúlt időszakban számos olyan szedben tűnt fel, amely megosztotta a közönséget, és korábban még a mémgyártókat is megihlette, emlékeztek arra a bizonyos öltözékre nyilván. Most sem maradt el a megszokott hálózat reakció, a kommentek között egymás után jelentek meg a dicséretek és a vicces beszólások is. A bejegyzés alatt többek között olyan hozzászólások bukkantak fel, mint a Starboy, a példaképen, de egyéb kommentek is olvashatóak. A magyar válogatott játékos közösségi médiás jelenlét az utóbbi időben önálló jelenséggé vált, és hogy most mibe öltözött Szoboszlai Dominik, egy sötét farmer és egy világos a felső volt rajta, de nagyon-nagyon stílusos, nagyon jól áll neki nyilván, bármit felvesz, és ez a rajongókat mindig megmozgatta. De Szoboszlai Dominikról még egy picit beszélek, hiszen ma játszanak, nagy-nagy csata vár rájuk a Premier League-ben, mindjárt erre is elkanyarodok. Jön a The Calling és a Wherever You Will Go.

Show Me Love. Itt a Gagán. Említettem, hogy ma a Premier League meccsekre is sorra kerül. A Crystal Palace és a Nottingham Forest néznek farkaszemet 4 órától, aztán a Hull City és az Everton is mérkőznek. Viszont a nap rangadója kétség kívül a Liverpool-Manchester City találkozó lesz. A City jelenleg vezeti a bajnokságot, nyilván még csak 5 mérkőzés járt le, van, amelyik csapat 6-ot játszott. A City az összeset behúzta. A Liverpoolnak nem megy ennyire fényesen a szekér. Szoboszlai Dominikék egyelőre a 7-ek a tabellán, és nagy-nagy csata várható mindenképpen az angol első osztályban, és Szoboszlai Dominik újra megcsillogtathatja tudását a magyar válogatott Nemzetek Ligája meccs sorozatai után tértek vissza a srácok most a klubhoz. Szóval Liverpool, Manchester City ma 18:30-kor. Itt nálunk pedig egy újabb sláger, a Price Tag, Jesse

0: A Savage Garden Ausztráliából, ez volt a Truly, Medley, Deeply, jó kis dalt hallhattunk. 3/4-1-hez közeledünk, lépünk tovább egy olyan zenekarral, akik elég sokat fellépnek itt nálunk fel, és mindig nagyon nagyot zúznak, és brutálisan szól a koncert. Jön a Hooligans mindjárt. Ez lesz a Menj tovább.
1: Reklám. Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani. Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek. Blautek. Melegre tervezve.
2: Házépítés, tetőkészítés vagy csere alkalmával a Badagoz Centrumra mindig számíthat. Csatornák, lefolyók, kellékek gyártása és értékesítése nagy színválasztékban. Tetőfedő cseréplemezeket, színes és trapézlemezeket, kerítéslemezeket, szegélyeket, kéményszegélyeket, egy szóval mindenféle tetőszerkezeti kelléket gyártói áron vagy rendelésre megkapnálunk. Badagoz Centrum, Székely udvarhely, Kadicsfalvi út 82. Telefon 0745 123 897.
3: Készen állsz valami újra? Az Autocenter Magyari elhozza neked.
2: Október 14-én megérkezik Székelyudvarhelyre az Omoda és Jayco. Modern design, elegancia és intelligens technológia. Superhibrid, plug-in hibrid vagy akár elektromos hajtás. Nálunk mind megtalálod. Omoda és Jayco. A jövő megérkezett.
3: Az első 10 vásárló első revíziója ingyenes.
2: Nyitás október 14-én Székelyudvarhelyen a Fenyédi kiáratnál a Betlenfalvi út 263-as szám alatt.
4: Az esküvőtök csak egyszeri, tegyétek felejthetetlenné. A Rákóczi Center és a Dagi étterem már 35 éve gondoskodik a tökéletes pillanatokról. 30-tól akár 800 főig vállalunk esküvőket és rendezvényeket, catering szolgáltatásunkkal pedig bárhol megvalósítjuk elképzeléseiteket. Rákóczi Center és Dagi étterem, ahol az álmok ünneppé válnak.
5: Közeleg Peti legény búcsúja, valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
6: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal vagy akár egy saját grafikával.
5: De szuper ötlet!
6: Leánybúcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
5: Indulok is a Fenyéd egy szám alá. Viking Design.
7: Ki mondta, hogy a mínusz mindig rossz dolog? A Diego-ban például most kifejezetten örülünk neki. Október 14 és 17 között mínusz 15% kedvezmény minden teljes áru termékre. Igen, még a kiegészítőkre is. Laminált padló, szőnyeg, függöny, tapéta. Jöhet minden, ami otthonosabbá teszi a lakásod. Csak a Diego klubkártya kell hozzá, mert ezek a Diego-s fiúk mindig kitalálnak valamit.
8: Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld ősszelfotó pályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a foto.székelyhon.ro oldalon, választ ki a kedvencedet és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik arcát szereted? A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak Méteráru Rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez és a Natur Plus egészségedre.
9: Társadalmi célú hirdetés.
10: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
11: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
12: A reklám után
13: ismét lágerek és új

Dark Ember és a Belong Together. Lépjünk tovább egy nagyon-nagyon sikeres nyári dallal, amelyet a román származású producer DJ Gozsá hozott tető alá az amerikai világsztár Jason Derulo, valamint a brazil pop énekesnő Melody közreműködésével. A dal eredetileg egy rövid, alig 2 perces szóló dalként indult még márciusban. A hazai producert a gyerekdalok egyszerű ismétlődő szerkezete inspirálta, amit fülbemászó afro house és latin pop ritmusokkal ötvözött, és a zene szinte azonnal felrobbantotta az internetet. Látva a hatalmas közösségi médiás sikert, a kiadó közvetítésével Jason Derulo és Melody is csatlakozott a projekthez. Így lett szerintem tökéletes ez a zene. Szóval jön most a Micsikó, DJ Gozsá, Jason Derulo.

0: Egy sláger 2022-ből, Luis Capaldi és a Forget Me, ezt hallhattuk, és Luis Capaldi óriási sikerekre tesz szert. A Summer You Love dal indult, és az egy lassú, szíve markoló zongorás balladás dal volt. A Forget Me egy kifejezetten tempós, pörgős a 80-as évek popzenéjét idéző zene, ahogy ti is hallhattátok. Lépjünk tovább most a friss információkkal, Eszter jön tehát a hírekkel.
1: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. A Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
2: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraibi Gamma üzlet, ruházat, elektronika egy helyen, és a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
1: Reklám.
3: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bomba áron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
4: Ennek aztán nem lehet ellenállni.
5: További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban.
6: Laguna Pizzéria is étterem, az ennivaló barát.
7: Autós vagy? Most jól figyelj! A Hadnagy Guminál már most lecserélheted a gumikat, mielőtt a tél beköszöntene. Válogass széles gumikínálatunkból, és cseréld le az abroncsokat igazi profiknál. Keresd a Hadnagy Gumiszervizt Farkaslak a Székelyudvarhely felüli bejáratánál, vagy udvarhelyen a Nikolai Bölcsészkó utcában. Ha gumi, akkor Hadnagy Gumi.
8: Kész a 10 órai!
9: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
10: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
9: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
11: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen!
12: Mitől bömbi a bömbi?
13: Saját tejünktől, saját kezünktől. És a sok gondoskodástól, ami minden falatba belekerül. Új Tusnádi családi gazdaság, friss és érlelt sajtok, csak saját tejből. Tedd az asztalra, kínált körbe. Bömbi. Új Tusnádról, a közös falatok öröméért.
14: Készen állsz valami újra? Az Autocenter Magyari elhozza neked.
15: Október 14-én megérkezik Székelyudvarhelyre az Ómoda és Jayco. Modern design, elegancia és intelligens technológia. Szuperhibrid, plug-in hibrid vagy akár elektromos hajtás. Nálunk mind megtalálod. Ómoda és Jayco. A jövő megérkezett.
16: Az első 10 vásárló első revíziója ingyenes.
15: Nyitás október 14-én Székelyudvarhelyen a Fenyédi kijáratnál a Betlenfalvi út 263-as szám alatt.
17: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
18: Fások utca 14.
19: Elemeket, akkumulátorokat keres. Megtalálja a Hangában. A Kossuth és a Csere utca sarkán.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
20: Kötelező lesz a napelemek fogadására alkalmassá tenni az új épületeket az Európai Unióban, köztük Romániában is. Donald Trump szerint le kellene váltani Volodymyr Zelenszkijt. A következő órákban helyenként előfordulhat csapadék, este viszont biztosan esni fog mindenhol. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a hírek következnek. Őrizetbe vettek egy 21 éves férfit a Máramaros megyei Felsőbányán, miután az utcán több szemtanú előtt bántalmazta az élettársát. Bár az áldozat azt állította, hogy a párja nem jelent rá veszélyt, a rendőrség ideiglenes távoltartási végzést adott ki, a férfit pedig családon belüli erőszak és csendháborítás miatt őrizetbe vették. A rendőrség a családon belüli erőszak kockázatát egy rövid kikérdezés alapján méri fel, és ha úgy ítélik, hogy az áldozat objektív okokból nem képes a felelős válaszadásra, a hatóságok a meglévő bizonyítékok alapján is kiadhatják az ideiglenes távoltartási végzést. Kötelező lesz a napelemek fogadására alkalmassá tenni az új épületeket az Európai Unióban, a határidő lejárta miatt Brüsszel kötelezettségszegési eljárást indított Románia és több tagállam ellen. Ugyanakkor az új szabályozás körül több tévhit is kering, tájékoztat a Krónika. Az energetikai szakemberek tisztázták, hogy a szabályozás lényege az úgynevezett Solar Ready szemlélet, amely szerint az új házak építésénél bele kell kalkulálni a későbbi telepítést is. Az irányelv ugyanakkor nem kötelezi a régi házak tulajdonosait a napelemek utólagos felszerelésére, hanem csupán azt kéri a tagállamoktól, hogy fokozatosan csökkentsék az épületek energiafogyasztását, illetve ösztönözzék a megújuló energiahasználatát. Az új lakóépületek esetében a tényleges telepítési elvárások csak 2029 végétől lépnek életbe, feltéve, ha az műszakilag és gazdaságilag is megvalósítható. Márkás ruhákat, drága parfümöket és kozmetikumokat vásároltak az Országos Meteorológiai Szolgálat hivatalos bankkártyájáról, derül ki a Környezetvédelmi Minisztérium ellenőrzéséből. Diana Buzoianu miniszter közölte, hogy a Meteorológiai Szolgálat kártyáiról tavaly és idén is több százezer lejt költöttek el személyes holmikra, köztük egy több mint 1000 lejes melltartóra és drága okosórákra. Az NME vezetője Elena Matescu bejelentette, hogy tudomásul vette a jelentést és pontosított, hogy ő már augusztusban feljelentést nyújtott be, annak érdekében, hogy ellenőrizzék a hatóságok ezeket a vásárlásokat. 20 ember, köztük 3 gyermek életét vesztette tegnap egy Zaporizsja elleni orosz támadásban Dél-Ukrajnában. A tragédia egy nappal azután történt, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy feloldja az orosz gázolajra vonatkozó szankciókat. Ma Oroszország azzal fejezte ki köszönetét a gázolaj exportra vonatkozó szankciók feloldásáért, hogy 5 irányított bombát dobott zaporizsjai lakóépületekre, nyilatkozta Volodymyr Zelenszky ukrán elnök az esetet követően. Zaporizsja egyébként folyamatos célpontja az orosz bombázásoknak, a támadások pedig az elmúlt hónap napokban tovább erősödtek. Donald Trump szerint le kellene váltani Volodymyr Zelenszkijt, szerinte egy olyan új vezetőre lenne szükség, aki képes megállapodni Oroszországgal a háború lezárásáról. Erről egyébként tegnap a Fehérházban nyilatkozott, emellett arról is beszélt, hogy ha ő lett volna 2022-ben az amerikai elnök, akkor elkerülhető lett volna az orosz-ukrán háború. Zelenszkij leváltásával kapcsolatban pedig még hozzátette, hogy az ukrán előjárónak több lehetősége is volt a megállapodásra, de valamilyen okból mégsem élt ezzel. Ugyanakkor felszólította Ukrajnát, hogy állítsa le az orosz olajfinomítók elleni támadásokat. Székelyudvarhelyen és környékén a következő órákban körülbelül 22 és 24 fok közötti értékekre számíthatunk, ugyanakkor csapadék is előfordulhat, gyakorlatilag este és éjszaka is esőre figyelmeztetnek a meteorológusok. Ezek voltak a hírek, köszönöm, hogy velem tartottak.
18: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. És most...
0: Eszter, köszönöm az információkat, sziasztok, hello mindenkinek, Győr Dávid Csaba vagyok. Elmúlt egy óra, további szép vasárnapot és jó hétvégét kívánok nektek. Kinek hogy telik? Szerintem otthon a legjobb a családdal ilyenkor. Meg persze, ha szólnak valahol a háttérben a slágerek és az új zenék, az sem baj. Damiano David kezdésként jön már is a Talk to Me.
18: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége. Slá!

veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro. Ha neked van, a

Maher Gábor ismét Székelyföldön tart előadást ebben a hónapban, és számos városban meg lehet őt nézni. Életmentés test közelből ez a címem. Több mint 40 év a mentőszolgálat keretében megszámlálhatatlan életmentés és emberi sors. Nyugdíjba vonulása után a közismert sürgősségi orvos őszintén mesél a rohammentős lét kihívásairól, felemelő és megrázó pillanatairól, valamint azokról a tapasztalatokról, amelyek egy életre nyomot hagynak az emberben. A humorral és közvetlenséggel átszőtt előadás betekintést enged a kulisszák mögé, szó lesz életmentésről, halálról, kiégésről, függőségekről és arról, hogyan lehet emberként helytállni a legnehezebb helyzetekben. Úgyhogy erről szól tehát Zaher Gábor előadása, hogy mely városban mikor lép fel, arról például az eventikum.ron találtok részletes leírást és mindenféle fontos információt. Most pedig lépünk tovább Beyoncéval. Ez az If I Were a Boy.

Cserháti Zsuzsa, mennyit ér a nő? Csodálatos hang, fantasztikus tehetség, csak úgy, mint Madonna, persze Madonna világsztár. Idén jelent meg a Danceteria című újdonsága, amely egyből letarolta a toplistákat. A zene érdekessége, hogy a négyszintes New York-i éjszakai klubról kapta a nevét, ahol Madonnát a 80-as évek elején felfedezték, akkoriban még nagyon fiatal is, teljesen nincstelen volt, és ebben a klubban sikerült elérnie valahogyan, hogy a DJ lejátsza az első Everybody című demóját. A dal tulajdonképpen egy óda ehhez a helyhez, és a fiatalságot idézi, Madonna fiatalságát. A Danceteria, a pop királynő egyik legnagyobb slágere az új albumáról, igazi időutazás, amely Madonna első korszakát és a New York-i gyökereit idézi meg, szóval ezzel folytatjuk.

0: Slágerek és új zenék a vasárnap délutánban is itt a Rádió Gagán. A magyar alternatív rockzene egyik leggyönyörűbb és legikonikusabb alkotása, amelyet eredetileg a Kispál és a Borsz zenekar jelentetett meg. 2003-ban a dalt Lovasi András írta, azonban ebben a változatban, amit előkészítettem nektek, benne lesz a Csík zenekar is. Szóval mindjárt így folytatom.
1: Reklám.
2: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
3: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
2: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
4: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
5: Készen állsz valami újra? Az Autocenter Magyari elhozza neked.
6: Október 14-én megérkezik Székelyudvarhelyre az Omoda és Jayco. Modern design, elegancia és intelligens technológia. Superhibrid, plug-in hibrid vagy akár elektromos hajtás. Nálunk mind megtalálod. Omoda és Jayco. A jövő megérkezett.
5: Az első 10 vásárló első revíziója ingyenes.
6: Nyitás október 14-én Székelyudvarhelyen a Fenyéri kiáratnál a Betlenfalvi út 263-as szám alatt.
7: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is! És mi ez a címszogás a kamrában?
8: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.com.
9: Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
10: Itt az idő felpörgetni a babás mindennapokat. A Babylandet most már a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt találod meg. Nagyobb helyen és még több áruval, ami megkönnyíti a kisbabás családok életét. Babakocsik, autósülések, menőjátékok, praktikus kiegészítők, minden egy helyen. Ne feledd, a Babylandnél babakocsit és autósülést is kölcsönözhetsz, sőt, még tisztíthatsz is, mert a babák a legjobbat érdemlik. Megtalálsz minket a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt, vagy Csíkszeredában, a Nesztáruház -1-es szintjén.
11: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
12: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik.
13: A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén készült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk.
14: 0786 498 098
13: Vitality Klinika egészséged szolgálatában. Az esküvőd életed egyik legszebb napja, és miért ne lenne tökéletes a helyszín is? A Székelyudvarhelyi Areo Events rendezvényterem tágas és légies, ahol minden dekoráció álomszerűen mutat. Fogásaink egytől egyig ízletesek és különlegesek, hogy minden vendéged elégedetten távozzon. Nálunk a részletek is számítanak. Az Areo Eventsben nem csak egy helyet kínálunk, emlékezetes pillanatokat teremtünk. Álmaid esküvője itt kezdődik.
1: A reklám után
2: ismét slágerek

Csíkzenekar és Lovasi András, ez a Csillag vagy Fecske. Akik követnek bennünket itt a rádióban vagy a közösségi felületeken, azok tudják, hogy a tegnap részt vettünk mi is a Tök Fesztiválon, amelyet 11. alkalommal szerveztek meg Szobátán, és a többnapos rendezvény során több tízezer látogatót várnak, és ma is tart egyébként még az esemény. A Fürdőváros főutcáját, mint egy 2000 óvodás és iskolás által kifaragott tök díszíti, nagyon-nagyon látványos tehát a fogadtatás, a szálláshelyek szinte teljesen megteltek, úgyhogy mondhatni, a rendezvény elérte a célját. Ha kíváncsiak vagytok, hogy hogyan zajlik Szobátán a Tök Fesztivál, akkor ma még megtekinthetitek, illetve a beszámolókat visszanézhetitek a Rádió Gaga Facebook oldalán. Most ismét egy nagy sláger következik, Alex Gaudino és Kelly Rowland, ez

0: További jó hétvégét kívánok mindenkinek, aki a Rádió Gagával tart. Szerintem nem bánja meg. Rengeteg jó zenében volt eddig részletek, és bízom benne, hogy a folytatásra is ugyanezt meg tudom ígérni nektek. Viszont fontos, hogy Szabó Eszter kolléganőnk jön most a hírekkel.
1: Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
2: Nagyon jó, szuper! Te nagyon meglepődtem.
3: A mindennapjaid része
2: vagytok. Köszönöm.
3: Megvisszahangosítottam a rádiót?
1: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát? Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
2: Itt hagytam a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
1: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
4: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraidi Gamma Üzlet, ruházat, elektronika egy helyen. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
1: Reklám. A vadászatban a siker a tudáson és a megbízható felszerelésen múlik. A tudás a tiéd. A felszerelést az LH Outdoor biztosítja. Sportvadászfegyverek, prémium hőkamerák, optikák, ruházat és kiegészítők. Vásárolj most és nyerj egy prémium távcsövet. LH Outdoor. Székely udvarhely. Tábor utca 18. A vadásztársulat épületében.
5: Hogyan lesz valakiből évtizedes külföldi tapasztalat után egy aprócska székelyföldi faluban sikeres zöldségtermesztő? Nőileg.ro. Hát egy felettébb csinos, mosolygos nőből helyi rendőr. Nőileg.ro. Különleges életutak, inspiráló történetek a Nőileg.ro oldalon. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
1: A jó munkához jó alapanyag kell, a Budó Lemnél pedig ez alapelvárás. Minőségi fenyőből gyártott lambéria, padló, kerítéselem és kiegészítők. Ha a minőséget keresed, akkor a Budó Lemna választás. Budó Lemn, Székelyszentkirályon a 6-os szám alatt. Telefon 0766 521 138. Lambéria.ro.
6: Tél, nyár, eső vagy kánikula, a Bobvarságnál semmi sem állhat az utadba. Legyen szó osztálykirándulásról, csapatépítő vagy családi programokról, mi élményt garantálunk időjárástól függetlenül. Varsági Bob és Mountain Kart, ahol felejthetetlen élmény vár.
7: Készen állsz valami újra? Az Autocenter Magyari elhozza neked.
8: Október 14-én megérkezik Székely udvarhelyre az Ómoda és Jayco. Modern design, elegancia és intelligens technológia. Szuperhibrid, plug-in hibrid vagy akár elektromos hajtás. Nálunk mind megtalálod. Ómoda és Jayco. A jövő megérkezett.
7: Az első 10 vásárló első revíziója ingyenes.
8: Nyitás október 14-én Székely udvarhelyen a Fenyédi kiáratnál a Betlenfalvi út 263-as szám alatt.
9: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
10: Pársak utca 14.
11: Társadalmi célú hirdetés.
12: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
13: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
14: Újabb támogatási forrásokat nyitnak meg a kulturális szféra támogatására. Kiengedték a kórházból a kivégzését túlélő Krista Pálykot, közölték a nő ügyvédjei. Csapadékos időnk lesz, köszöntöm Önöket. A részletek következnek, én Szabó Eszter vagyok. Több súlyosabb baleset is történt a hétvégén a romániai hegyvidékeken. A Transfogarasi úton egy motorkerékpáros csúszott ki neki a Kápra menedékháznál, állomásozó hegyi mentők adtak első segélyt a mentők kiérkezéséig. A Prahova megyei Bájú hegységben pedig felborult egy ATV, amiben egy nő súlyosan megsérült, őt a mentők kórházba szállították. Ezen kívül a Csukás hegységben egy motorkerékpáros csonttörést szenvedett, miután balesetezett a járművel a nehéz terepen. A hegyi mentőszolgálat fokozott óvatosságra inti a sofőröket és felhívja a figyelmet a terepjárművek felelősségteljes használatára. Újabb támogatási forrásokat nyitnak meg a kulturális projektek számára, tájékoztat a Kulturális Minisztérium. A program olyan kezdeményezéseknek nyújt gyors segítséget, amelyek egy váratlan esemény miatt 25-40% közötti forráshiánnyal küzdenek, és emiatt veszélybe kerül a működésük. Erre pályázhat minden kulturális tevékenységet folytató magán- és közintézmény a helyi önkormányzatok kivételével. További információkért érdemes felkeresni a minisztérium online platformjait. Egy német hadipari óriás vásárolta meg a csődbe ment mangáliai hajógyárat, így megmenekül a bezárástól Románia egyik legnagyobb ipari létesítménye. A Fekete-tengerparti üzem több mint 138 millió euróért kelt el a sikeres árverésen. A tulajdonosváltással nem csak a hajógyár működése indulhat újra, munkát biztosítva a korábban elbocsátott mintegy 1000 dolgozónak, hanem elstartolhat egy nagyszabású több milliárd eurós hadi és hajóépítési projekt is. Botrány övezte a Bukarestben rendezett Fecsesebe Ocelul labdarúgó mérkőzést, az 51. percben a vendégek Elefántcsont parti védője, a 27 éves Habib Szilla rendkívül durván talppal szállt bele a Fecsesebe játékosába. A játékvezető előbb sárga lapot adott, majd miután visszanézte az esetet, megváltoztatta a döntését és azonnali piros lappal küldte le a pályáról a védőt. A szurkolók hangos fütyszóval illették a kiállított játékost, aki a kiáró felé menett, nyomdafestéket nem tűrő módon. A középső ujját felmutatva válaszolt a nézőtérnek. Kiengedték a kórházból a kivégzését túlélő Krista Pajkot, közölték a nő ügyvédjei. Az 50 éves nőt visszaszállították abba a börtönbe, ahol az elmúlt 30 évét töltötte, és továbbra is orvosi ellátásban részesül. Ahogyan arról már beszámoltuk, az elítélt szeptember 30-án túlélt két egymást követő halálos injekciót is, ezután pedig kritikus állapotba került. Néhány napja visszanyerte az eszméletét és beszélni kezdett, ezzel teljesen megdöbbentve a szakértőket, az orvosi személyzetet és a saját ügyvédjeit is. Az ügye teljesen példátlan és ismeretlen jogi területre tévedt, ugyanis ő az egyetlen ismert ember, aki túlélt egy méreginjekcióval végrehajtott kivégzési kísérletet, és még nem tudni, hogy mi történik vele ezután. A meteorológusok előrejelzése szerint a nap további részében csapadékos időre kell számítani erdélyszerte, viszont a hőmérsékleti értékek éjszaka nem lesznek olyan alacsonyak, holnaptól ugyanakkor lehűlés várható, akár 10 fokkal is hűvösebb lehet napközben, mint például a mai napon volt. Ugyanakkor a csapadékos időjárás is tovább folytatódik. A híreket hallották, köszönöm a figyelmet!
11: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. És most!
0: Sziasztok, hello mindenkinek! Köszönöm a híreket, további jó délutánt, jó vasárnapot, jó étvágyat! Innen a stúdióból György Dávid Csaba kívánja mindezt számotokra. Ebben az órában játszunk, pörög a születésnapi játékunk, a Parajdi Gamma üzlet adja a 100 leértékű nyereményt. Akivel kezdünk, ő nem más, mint Cameron Whitecomb, ez a Kingdom of Fear.
11: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

Földön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiógaga.hu vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

A Te csak így vagy jó, a New Level Empire Wolf Kati és Horváth Boldi dala. Ősz van, és szezonja van a káposztának, úgyhogy egy program ajánlóval folytatom. A Szárhegyi Káposzta Vásár és Káposzta Fesztivál idén sem marad el, október 16-a és 18-a között tartják. Gyergyó Szárhegyen több évszázados hagyománya van a káposzta termesztésnek és az ehhez kötődő káposztavágásnak. Ünnepségnek, amelyet évekkel ezelőtt helyi kezdeményezésre újra elevenítettek, és több napot kitöltő rendezvénysorozatot szerveztek köré, képzeljétek. Úgyhogy jövő péntektől jövő vasárnapig Káposzta Fesztivál Gyergyószárhegyen rengeteg jó kis programmal, kicsiknek, nagyoknak, fiatalabbaknak és idősebbeknek is. Koncertekre is sor kerül természetesen. Danielfi érkezik, Danielfi Gergő, ő áll fel szombaton a színpadra a nagy közönség elé. Aztán vasárnap a 4-es Street zenekar zárja a háromnapos Káposzta Fesztivált Gyergyószárhegyen, tehát egy jó kis program lehetőség. Lépünk tovább, most Avril Lavigne folytatja. Ez a Complicated.

Enrique Iglesias nagy klasszikusa a The Rhythm Divine, és ha az imént a szárhegyi káposztavásár szóba került, akkor jöjjön most a Csíkszépvízi is. Szintén jövő hétvégén szombaton tartják ezt az eseményt. A betakarítás, a főzőcsapatok, a termelők és a vásárlók együttese teszi a szépvízi káposztavágást és fesztivált olyanná, amilyenért sokan évről évre visszatérnek, úgyhogy két káposztás eseményre is sor kerül Hargita megyében jövő hétvégén. Van, aki a Szépvízire, van, aki a Szárhegyire, van, aki a Kovászna megyei káposztára esküszik. Én a finom káposztára. Lépjünk tovább most Odettel. Ez

0: egy abszolút jó hely, és a Rádió Gaga sem rossz, mondom én ezt innen a stúdióból, és hogy miért hoztam be Parajdot? Mert a Gamma üzlet adja az órai nyereményt a születésnapi játékunkban, nem sokára valakinél szól a Gaga telefonja.
1: Reklám.
2: Egészségesen szeretné élni? Akkor látogasson el hozzánk a Bethlen Gábor 52 szám alatti egészséggyógynövény és bioboltba a helyi rendőrséggel szemben, ahol természetes gyógyhatású termékeink biztosítják az ön egészségének megőrzését. Vitaminok, ásványi anyagok, étrendkiegészítők, tinktúrák, szirupok, cukorkák, illóolajok, fűszerek, egészséges ételekhez alapanyagok, teák, naturkozmetikumok. Kiemelt ajánlataink között szerepelnek Szabó Gyuri bácsi, a Bükki Füves Ember kiváló gyógyhatásairól ismert te a keverékei. Egészséggyógynövény és biobolt. Érted vagyunk, egészséget adunk.
3: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
4: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
5: Ne szenvedj otthon. A Hadnagy Viakolor mindent megold.
6: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
5: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kerkébe.
6: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a papazsilé.ro honlapunkat.
4: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
3: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
7: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal! Minden nap 20 órától kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre. Vissza minden nap este 6:30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Foglalj helyet a scorpiontransz69@gmail.com címen. Ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. Scorpion Transz.
8: Készen állsz valami újra? Az Autocenter Magyari elhozza neked.
9: Október 14-én megérkezik Székelyudvarhelyre az Ómoda és Jayco. Modern design, elegancia és intelligens technológia. Superhibrid, plug-in hibrid vagy akár elektromos hajtás. Nálunk mind megtalálod. Ómoda és Jayco. A jövő megérkezett.
10: Az első 10 vásárló első revíziója ingyenes.
9: Nyitás október 14-én Székelyudvarhelyen a Fenyéri kiáratnál a Betlenfalvi út 263-as szám alatt.
11: Új irányt keresel és a sport közel áll hozzád? Építs a szenvedélyedre egy remek közösségben! A Székelyudvarhelyi Boró Info Akadémián novemberben akkreditált sportoktató képzés indul. Szakmai tudás, gyakorlat és hivatalos képesítés minden egy helyen. Jelentkezz most! Boró Info Akadémia, ahol a tudás karrierré válik.
12: Naturkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál a Sas utca 10/A szám alatt a tűzoltóság szomszédságában.
13: A reklám után
14: ismét slágerek és új

0: Rádió Gaga, slágerek és új zenék, a Well Hello és a Bárhová. Most játszunk, ahogy korábban is ígértem, ezúttal Hunort hívunk telefonon.
1: Igen.
0: Szia Hunor, György Dávid Csaba vagyok a Rádió Gagától.
1: Jó, szia, hello.
0: Na szia, mi a helyzet?
1: Jó, minden ember még pihengetünk.
0: Épp mit csinálsz? Nem értettem.
1: Nem, nem értem.
0: Aha, pihentek, azt mondod?
1: Igen, pihenünk
0: itt vasárnap. Szuper, jó. Figyelj, picit ebbe a pihenésbe belerondítok, jó? Nem sokára adok neked egy ajándékot, mert te vagy a Rádió Gaga születésnapi játékának órai nyertese, de még mielőtt beszélnénk az ajándékról, ez egy olyan játék, hogy mi is megkérdezzük tőletek, hogy ti például mit ajándékoznátok nekünk születésnapunkra, lassan 27 évesek vagyunk.
1: Megmondom az őszintét, hogy egy hónap nyaralást minden időtöknek.
0: Ó, de jó. És ez hol?
1: Mondjuk valamilyen szigeten. Aha. Jó tengerpart.
0: Nagyon jó. Figyelj, én benne vagyok. Jó? Akkor az én elkezdem, majd a kollégáim is folytatnak. Na jól van, Huni, figyelj, a nyereményed, köszönjük szépen egyébként a virtuális ajándékot, a nyereményed a Parajdi Gamma üzlet jóvoltából egy vásárlási utalvány lesz.
1: Hát nagyon szépen köszönöm.
0: Nagyon szívesen, Huni, további jó vasárnapi pihenést kívánok nektek. Hello, hello.
2: Gratulálunk a Parajdi Gamma üzlet nyertesének. Ruhaneműtől a nagyobb elektronikai termékekig. Náluk mindent megtalálsz. Gamma. Stílus és elektronika egy helyen. Parajd, Templom utca 24.

0: Egy Siren Seppier itt a Rádió Gagán. Jönnek még nagy kedvencek, és hallgatunk magyar zenét is természetesen. Most már vastagon benne vagyunk a délutánban. Repül az idő. Érkeznek a friss információk, de a hírek után azonnal térek vissza én is.
1: 27 év nagy idő. Még a Rádió Gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
2: Hát ezt nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó, de örülök neki.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Nagyon örülök, tényleg.
1: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a egyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
4: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraidi Gamma Üzlet, ruházat, elektronika egy helyen. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
1: Reklám. A székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
5: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését. Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon. Viking Kft. A te biztonságodért.
6: Képzeld el, hogy belépsz az érettségi vizsgára, és nem félsz.
7: Nem azért, mert szerencséd van, nem azért, mert minden szót bemagoltál, hanem azért, mert tényleg tudod az anyagot. Ismered az irodalmi műveket, el tudod mondani a saját szavaiddal, mert lesz mondani valót. Ezt szeretnénk megadni neked a My Journey nyelviskolában, hogy magabiztosan érkezz az érettségire.
6: Maradandó tudást építünk a fejedben együtt. Legyen élmény a vizsga.
8: Hívd a 0755 333 649-es telefonszámot, látogass el Facebook oldalunkra, vagy a myjourneynyelviskola.com weboldalra.
9: Magyar menyasszony. Kiállítás Székelyudvarhelyen. Féltve őrzött ruhák. Szerelmes levelek, elfeledett történetek. A Székelyudvarhelyi Házrezső Múzeum magyar menyasszony kiállítása ismert és ismeretlen nők életét kelti életre. Oly módon, hogy a székely népi hagyományelemek is helyet kaptak a bemutatón. A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrumpf villában.
10: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00-11-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
11: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség!
12: Az SVMG 01 Pro TBI Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el.
11: Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székelyudvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
13: Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld összefotó pályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a fotó.székelyhon.ro oldalon, válaszd ki a kedvencedet és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik arcát szereted? A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez és a Natur Plus egészségedre.
14: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
15: Fások utca 14.
16: Társadalmi célú hirdetés.
17: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják,
3: és ezek az európai értékek alapjai.
15: Társadalmi célú hirdetés. Ez történt. Rádió Gaga hírek.
17: Újabb támogatási forrásokat nyitnak meg a kulturális szféra támogatására. Kiengedték a kórházból a kivégzését túlélő Krista Pajkot, közölték a nő ügyvédjei. Csapadékos időnk lesz, köszöntöm Önöket, a részletek következnek, én Szabó Eszter vagyok. Több súlyosabb baleset is történt a hétvégén a romániai hegyvidékeken. A Transfogarasi úton egy motorkerékpáros csúszott ki neki a kápra. Menedékháznál állomásozó hegyi mentők adtak első segélyt. A mentők kiérkezéséig a Prahova megyei Bájú hegységben pedig felborult egy ATV, amiben egy nő súlyosan megsérült, őt a mentők kórházba szállították. Ezen kívül a Csukás hegységben egy motorkerékpáros csonttörést szenvedett, miután balesetezett a járművel a nehéz terepen. A hegyi mentőszolgálat fokozott óvatosságra inti a sofőröket és felhívja a figyelmet a terepjárművek felelősségteljes használatára. Újabb támogatási forrásokat nyitnak meg a kulturális projektek számára, tájékoztat a Kulturális Minisztérium. A program olyan kezdeményezéseknek nyújt gyors segítséget, amelyek egy váratlan esemény miatt 25-40% közötti forráshiánnyal küzdenek, és emiatt veszélybe kerül a működésük. Erre pályázhat minden kulturális tevékenységet folytató magán- és közintézmény a helyi önkormányzatok kivételével. További információkért érdemes felkeresni a minisztérium online platformjait. Egy német hadipari óriás vásárolta meg a csődbe ment mangáliai hajógyárat, így megmenekül a bezárástól Románia egyik legnagyobb ipari létesítménye. A Fekete-tengerparti üzem több mint 138 millió euróért kelt el a sikeres árverésen. A tulajdonosváltással nem csak a hajógyár működése indulhat újra, munkát biztosítva a korábban elbocsátott mintegy 1000 dolgozónak, hanem elstartolhat egy nagyszabású több milliárd eurós hadi és hajóépítési projekt is. Botrány övezte a Bukarestben rendezett Fecsesebe Ocelul labdarúgó mérkőzést, az 51. percben a vendégek Elefánt Zsolt parti védője. A 27 éves Habib Szilá rendkívül durván talppal szállt bele a Fecsesebe játékosába. A játékvezető előbb sárga lapot adott, majd miután visszanézte az esetet, megváltoztatta döntését és azonnali piros lappal küldte le a pályáról a védőt. A szurkolók hangos fütyszóval illették a kiállított játékost, aki a kiáró felé menett, nyomdafestéket nem tűrő módon. A középső ujját felmutatva válaszolt a nézőtérnek. Kiengedték a kórházból a kivégzését túlélő Krista Pajkot, közölték a nő ügyvédjei. Az 50 éves nőt visszaszállították abba a börtönbe, ahol az elmúlt 30 évét töltötte, és továbbra is orvosi ellátásban részesül. Ahogyan arról már beszámoltunk, az elítélt szeptember 30-án túlélt két egymást követő halálos injekciót is, ezután pedig kritikus állapotba került. Néhány napja visszanyerte az eszméletét és beszélni kezdett, ezzel teljesen megdöbbentve a szakértőket, az orvosi személyzetet és a saját ügyvédjeit is. Az ügye teljesen példátlan és ismeretlen jogi területre tévedt, ugyanis ő az egyetlen ismert ember, aki túlélt egy méreginjekcióval végrehajtott kivégzési kísérletet, és még nem tudni, hogy mi történik vele ezután. A meteorológusok előrejelzése szerint a nap további részében csapadékos időre kell számítani erdészerte, viszont a hőmérsékleti értékek éjszaka nem lesznek olyan alacsonyak, holnaptól ugyanakkor lehűlés várható, akár 10 fokkal is hűvösebb lehet napközben, mint például a mai napon volt. Ugyanakkor a csapadékos időjárás is tovább folytatódik. A híreket hallották, köszönöm a figyelmet!
18: Az időjárás jelentést a Tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. Tulipánházak.ro. És most!
0: Köszönöm a híreket, sziasztok, hello mindenkinek! György Dávid Csaba a mikrofonnál, az infók után is folytatom. Olyan zenéket készítettem elő, amelyek szerintem tetszeni fognak nektek. Dash, Young Fly, itt lesz az Oh Mama, Honey Beast, Daniel Figergő, bár csak lennék, és csak két együttes nevét említettem meg. Na, akkor egy picit hazai bizekről is beszéljek nektek. No Sugar, ki mondja meg, ők biztosan velünk lesznek. A kezdés, Last Frequencies, As the Feeling.
15: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De öt zenei csatornánk bármelyikét is választhatod. Ha neted van...

Dash Young Fly és az Oh Mama. Hamarosan újra állítgatjuk az óráinkat, október 25-én, tehát két hét múlva a vasárnap hajnali 4 óráról 3 órára állítjuk vissza. Miért? Az óra átállítás az Európai Unióban egységesen szabályozott rendszer része. A nyári időszámítás október utolsó vasárnapján ér véget, és visszatérünk a standard, vagyis a téli időszámításhoz. Reggel korábban világosodik, este viszont korábban sötétedik. A szervezet belső órája átmenetileg alkalmazkodhat az egy órás változáshoz. Fontos az is, hogy az óra átállítás megszüntetéséről korábban született uniós javaslat, de idén továbbra is érvényben marad a megszokott rendszer, így az órákat az október hónap utolsó vasárnapját újra át kell állítani. Na hát, nem tudom, hogy mikor szűnik ez meg, kicsit most már én úgy belefáradtam, de hát, amit meg kell tenni, azt meg kell tenni. Szóval október 25-én jövő vasárnap visszavisszük az órákat. Folytatom tovább a zenélést, érkezik hozzánk mindjárt Martin Garrix, a közvetlen folytatás Lenny Kravitz, ez az

Izgalmas a mai nap sport szempontjából. A bajnokot, vagyis a kolozsvári út fogadja az FK Csíkszereda. Ma késő délután kezdődik ez a találkozó. Hajrá Csíkszereda! És hogy mit jelent konkrétan ez számokban? Ez azt jelenti, hogy 19 órakor startol a találkozó a Csíkszereda otthonában, és a Digi Sport, valamint a Prima Sport is adja ezt a mérkőzést. Ezen kívül pedig sok minden más, nagyon színes, nagyon gazdag a mai felhozatal. A Székely Sporton minden hasznos információt megtaláltok. Mi folytatjuk tovább. Jön Daniel Figuer. Ergő, az ő neve már szóba került, ott lesz a Szárhegyi Káposzta Fesztivál színpadán, a Honeybee-szel együtt éneklik ezt a dalt. Jön a Bárcsa.

0: Lena Sex, That's What I Want. Itt a Rádió Gagán. A No Sugar zenekar, akik egyébként felléptek a Tök Fesztiválon tegnap, azt írják a közösségi oldalon. Köszönjük Szabáta, fantasztikus volt veletek, és a Duma Dubánkba is kicsit betértek Reniék, és meséltek nekünk, hogy mi a helyzet velük mostanában. Szóval előkészítettem őket is. Hallani fogjuk nem sokára a No Sugar dalát, ez lesz a Ki mondja meg.
1: Reklám, esküvő, céges buli, konferencia vagy családi összejövetel. A tökéletes helyszínt keresed? Areó, ahol az események életre kelnek. Mesés esküvők, stílusos konferenciák, felejthetetlen bulik, professzionális szervezés, kiváló catering, prémium kiszolgálás, gondtalan élmények. Areohotel.ro. Tökéletes rendezvények. Areó.
2: Készen állsz valami újra? Az Autocenter Magyari elhozza neked.
3: Október 14-én megérkezik Székely udvarhelyre az Ómoda és Jayco. Modern design, elegancia és intelligens technológia. Szuperhibrid, plug-in hibrid vagy akár elektromos hajtás. Nálunk mind megtalálod. Omoda és Jayco. A jövő megérkezett.
2: Az első 10 vásárló első revíziója ingyenes.
3: Nyitás október 14-én Székely udvarhelyen a Fenyédi kiáratnál a Betlenfalvi út 263-as szám alatt.
4: Kész a 10 órai? Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
5: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
4: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
2: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
6: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00-11-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
7: Új irányt keresel, és a sport közel áll hozzád. Építs a szenvedélyedre egy remek közösségben. A Székelyudvarhelyi Boró Info Akadémián novemberben akkreditált sportoktató képzés indul. Szakmai tudás, gyakorlat és hivatalos képesítés minden egy helyen. Jelentkezz most! Boró Info Akadémia, ahol a tudás karrierré válik.
8: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
9: Fások utca 14.
10: Háztartási gépre van szükséged? Szőnyegszabászatot keresel? A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain. Házhoz szállítással biztosít neked mindent.
11: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen, gyorsan, kényelmesen.
10: Gamma Electronics.
12: Társadalmi célú hirdetés.
13: Az étrend kiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
14: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
15: A reklám után
16: ismét lágerek,

erdélyi kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

A napsugár is kimondja meg, elromlik az idő, holnap sokfele eshet a hegyvidéken 1500 méter feletti magasságban, pedig havas eső, havazás is kialakulhat, itt pedig erősebb széllökésekre is számítani lehet. Ezt mondják tehát a meteorológusok, de ez nem baj, mert az esőre azért óriási szükség van, hatalmas a szárazság egyelőre, így az ősz folyamán is. Persze ez így nagyon-nagyon szuper, hogy csoda idő van, például tegnap is rendesen meleg volt kint a szabad ég alatt, de a csapadékra lenne hatalmas szüksége a természetnek. Ha bármerre elmentek és az aszfaltról lekanyarodtok a természet irányába, akkor láthatjátok, hogy azok a repedések a földeken, azok azért a csapadékért ordítanak. Kate Ryan, vele folytatom a sort, jön a Desenchanté.

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hirdetartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Guns N' Roses és a Sweet Child of Mine a Gagán 4 óra előtt nem sokkal, úgy de jól esett ezt a dalt így végig hallgatni a fejhallgatomban maximális hangerőn. Majdnem, azért jól szól, még mindig jól szól ez a zene. Na, a lényeg, hogy érkeznek a friss infók, a hírek, majd én is térek vissza.
1: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk. Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
2: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraibi Gamma üzlet, ruházat, elektronika egy helyen, és a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
3: Reklám.
4: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
5: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal hétköznapokon a Bethlen Gábor utcai szaküzletünkben, hétfőtől vasárnapig pedig a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
6: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal! Minden nap 20 órától kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre. Vissza minden nap este 6:30 indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Foglalj helyet a scorpiontrans69@gmail.com címen. Ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. Scorpion Transz.
7: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bombaáron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
8: Ennek aztán nem lehet ellenállni.
9: További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban.
10: Laguna Pizzéria is étterem, az ennivaló barát.
11: Magyar menyasszony. Kiállítás Székelyudvarhelyen. Féltve őrzött ruhák, szerelmes levelek, elfeledett történetek.
12: A Székelyudvarhelyi Házrezső Múzeum. Magyar menyasszony kiállítása. Ismert és ismeretlen nők életét kelti életre. Oly módon, hogy a székely népi hagyományelemek is helyet kaptak a bemutatón. A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrom villában.
13: Közeleg Peti legény búcsúja. Valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
6: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
13: De szuper ötlet!
6: Leány búcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
13: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
14: Hogyan lesz valakiből évtizedes külföldi tapasztalat után egy aprócska székelyföldi faluban sikeres zöldségtermesztő? Nőileg pontról. Hát egy felettébb csinos, mosolygos nőből helyi rendőr. Nőileg.ról. Különleges életutak, inspiráló történetek a Nőileg.ról oldalon. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg, az erdélyi nők magazinja.
15: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
16: Fások utca 14.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
3: Több mint 2300 tájékoztató programot szervezett a román rendőrség az elmúlt héten a tanintézményekben a diákok és pedagógusok biztonságának növelése érdekében. Újabb információk derültek ki az országos meteorológiai szolgálatnál történt visszaélésekről. A következő napokban csapadékos időjárás elé nézünk. Köszöntöm Önöket, a hírek következnek, én Szabó Eszter vagyok. Mintegy 2%-os csökkenést mutat az új vállalkozások száma Romániában az év első 8 hónapjában. Az Országos Cégnyilvántartási Hivatal friss adatai szerint augusztus végéig több mint 94 ezer új céget és egyéni vállalkozást jegyeztek be az országban. A legtöbb új vállalkozás Bukarestben, valamint Ilfov, Kolozs és Temes megyében indult, míg a lista végén Kovászna megye áll, alig több mint 500 bejegyzéssel. Több mint 2300 tájékoztató programot szervezett a román rendőrség az elmúlt héten a tanintézményekben a diákok és pedagógusok biztonságának növelése érdekében. Az átfogó akciósorozat során az iskolai erőszak és zaklatás megelőzésére, valamint a kábítószerfogyasztás veszélyeire hívták fel a figyelmet, emellett több mint 230 tanintézet őrzését is ellenőrizték. Egy szolgálati autó a frissen öntött betonba ragadt Brassóban, a hatóság közleménye szerint. Az egység egy halálos kimenetelű balesethez sietett, és a dugót kikerülve próbált meg alternatív útvonalon mihamarabb a helyszínre érni. A sofőr azonban későn vette észre a még puha burkolatot, így a jármű percekre a betonfogságába esett. A rendőrség elismerte a hibát, hangsúlyozva, hogy bár a jó szándék és a sietség vezetett a szerencsétlen döntéshez, az esetből levonják a tanulságot. Gyakorlatilag szinte semmit sem fejlődött Románia az alapanyagok és az energiahatékony felhasználásában az elmúlt negyed században, derül ki az Intelligens Energia Egyesület elemzéséből. Az adatok szerint az ország pontosan ugyanannyi értéket tud előállítani egy kilogramm alapanyagból, mint 2000-ben, miközben az Európai Unió átlaga 50%-kal javult. A szakértők arra figyelmeztettek, hogy az országnak a nyersanyagok exportálása helyett a helyi feldolgozásra és a modernebb technológiákra kellene átállni. Különben a pazarlás miatt tartósan lemarad a régiós versenytársaktól. Újabb információk derültek ki az Országos Meteorológiai Szolgálatnál történt visszaélésekről. Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter közlése szerint a luxuscikkek és parfümök vásárlása mellett az elmúlt 4 évben törvénytelenül közvetlen ítélettel osztottak ki milliós értékű szerződéseket nyomtatópatronokra, laptopokra és irodabútorokra. A minisztériumi ellenőrzés feltárta, hogy a törvényi határértékeket megsértve szinte minden megrendelést 2 kiemelt cég kapott meg. Az ügy előzménye, hogy a minisztérium ellenőrző testülete nemrég kiderítette, hogy az intézmény hivatalos bankkártyáiról luxusruházatot, parfümöket, kozmetikumokat és több mint 1000 lejes fehér neműt is vásároltak. A botrány kapcsán az intézmény igazgatója jelezte, hogy tudomásul vette a jelentést, és állítása szerint az ügyben már augusztusban feljelentést tett a rendőrségen. A nap második felében valószínűleg csapadékra kell számítani, Erdély nagy részén, ahol meg nem ott felhős lesz az égbolt. Éjszaka enyhe hőmérsékleti értékek elé nézünk, viszont holnaptól lehűlés várható. Akár 10 fokkal is hűvösebb lehet egyébként, mint például a mai napon volt. Ugyanakkor csapadékos időjárásra számíthatunk most jó néhány napon keresztül. Ezek voltak a hírek, köszönöm, hogy velem tartottak.
1: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. És most!
0: Jó napot kívánok, sziasztok, hello mindenkinek! A hírek után a mikrofonnál még mindig György Dávid Csaba, tehát olyan nagyon nagy változás nincs, de híreim azért mégiscsak vannak, hiszen játszani fogunk a születésnapi játékunkban. Mi a Rádió Gaga adjuk a nyereménycsomagot. Hogy mikor játszunk? Nem sokára, jó? Ennyit elmondok.
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

kezedben van. Keresd minket a rádiógaga.ru oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

Láthattátok a posztunkat. Hogy hívják a kislányodat, aki bearanyozza az életedet? Írd le a keresztnevét. Ezt a kérdést tettük fel nektek, illetve ezzel a témával is foglalkozunk a közösségi felületünkön. Több száz komment érkezett már, és csodásabbnál csodásabb neveket látunk ott. Boróka, Dorottya, Zsanett, Sára, Beatrix, Boglárka, Bíborka, Szintia, Tünde, Sarolta, Krisztina, és lehetne a sort még nagyon-nagyon sokáig folytatni. Szóval, ha van kedvetek, írjátok le a lánygyereketek keresztnevét a Facebook oldalunkra, irány a Rádió Gaga közösségi felülete. Folytatjuk tovább. Ő Lian Rimes, ez a Can't Fight

Michael Jackson és a Black or White. Itt a Rádió Gagán kaptunk egy sárga jelzésű figyelmeztetést, amely adás körzetünkből Kovászna megye hegyvidéki részére vonatkozik, és néhány más déli megyére, Olténiára, illetve a Kárpát-kanyarra is. Azt mondják a szakértők, hogy 1500 méter környékén már havazás, havaseső is lehet, és a figyelmeztetés október 13-áig aktuális, úgyhogy kapunk esőt, 15-25, máshol akár 30 litert megharadó mennyiségre is számíthatunk, a hegyvidéken pedig még a szél is fújhat. Eső, aranyat érne, szerintem így októberben is jön a már

0: Billy Joel után hamarosan játszunk, többen kérdeztétek, hogy mikor. Én szóltam előre, ha regisztráltatok, akkor legyen nálatok a telefon. A nyereményt ebben a 60 percben mi adjuk, vagyis a Rádió Gaga.
1: Reklám.
2: Ilyen egy tökéletes vasárnap a családdal. Minőségi füstös barbecue és prémium svéd asztal a határpatakban. Egyél igyál korlátlanul 12 és 16 óra között. 16 óra után pedig a megmaradt menü féláron elvihető. Otthon bulizol? Ugyanezt a prémium menüt házhoz is kérheted. Rendelés és helyfoglalás 0755 424 518.
3: Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
4: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek. Blautek. Melegre tervezve.
5: Készen állsz valami újra? Az Autocenter Magyari elhozza neked. Október 14-én megérkezik Székely udvarhelyre az Omoda és Jayco. Modern design, elegancia és intelligens technológia. Superhibrid, plug-in hibrid vagy akár elektromos hajtás. Nálunk mind megtalálod. Omoda és Jayco. A jövő megérkezett. Az első 10 vásárló első revíziója ingyenes. Nyitás október 14-én Székely udvarhelyen a Fenyődi kijáratnál a Betlen falvi út 263-as szám alatt.
6: Csak 250 hely, egyetlen éjszaka. Szilveszteri szuperbuli Korondon, a Zöld Arany rendezvényteremben. Svédasztalos vacsora, korlátlan koktél és italfogyasztás, candy bar, élő zene, tűzi játék és egy fergeteges kabaré a Pittyes 2-es és Gyufával. November 15-ig csak 520 leért. A rendezvényt a Phoenix Pizzázó szervezi. Részletek a Facebookon. Jegyfoglalás 0744 106 099. Szeptémia. Wellness. Na meg egy olyan elképesztő íz, amit garantáltan nem felejtesz el. Autentikus szerb hagyományok is lették. Helyi friss alapanyagokból a Szeptimia mesterszakácsai gondolták újra. A szabad tűzön kapott zseniális füstös karakter egy ellenállhatatlan burgerként öltött új formát. Kóstold meg a fantasztikus Szeptimia Pieskavica burgert a Stationben. Burger vagy Pieskavica? Ugyan már! A Szeptimiában nem kell választanod.
7: Ki mondta, hogy a mínusz mindig rossz dolog? A Diego-ban például most kifejezetten örülünk neki. Október 14 és 17 között mínusz 15% kedvezmény minden teljes áru termékre. Igen, még a kiegészítőkre is. Laminált padló, szőnyeg, függöny, tapéta. Jöhet minden, ami otthonosabbá teszi a lakásod. Csak a Diego Klub kártya kell hozzá. Mert ezek a Diego-s fiúk mindig kitalálnak valamit.
8: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home. Biztos partner az építkezésben.
9: Fások utca 14. Társadalmi célú hirdetés.
10: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
11: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
12: A reklám után
13: ismét slágerek.

0: Rádió Gagas lágerek és új zenék Alesso és a Destiny. Újra játszunk, Saroltát hívom telefonon, mert ez a születésnapi játékunk.
1: Halló!
0: Szia Sarolta, György Dávid Csaba vagyok, Rádió Gagától kereslek.
1: Igen.
0: Hogy vagy? Hogy telik a napod? Hogy telik a hétvége utolsó napja?
1: Na, köszönöm szépen. Jól telik.
0: Mitől telik annyira jól ez a nap?
1: Hát a családdal vagyok, a gyerekekkel.
0: Ó, de jó. Sarolta, honnan hallgatsz bennünket?
1: Kézdivásárhelyről.
0: Milyen falváról? Mondd meg egyszer.
1: Kézdivásárhelyről.
0: Ja, Kézdivásárhelyről, akkor én kerek. Elnézést, nem hallottam túl jól. Kézdivásárhelyen is szerintem tudják az emberek, hogy a Rádió Gaga 27. születésnapjához közeledik, nem sokára, 4 nap múlva 15-én egészen pontosan. Na figyelj, Sarolta, te lehetsz az órai nyertes, mindjárt mondom, hogy mit nyertél, viszont ez egy olyan játék, ahol mi, kicsit mi is kíváncsiak vagyunk arra, hogy a hallgatóink nekünk mit adnának például. Te szeretsz-e adni, vagy inkább kapni? Melyik típusú ember vagy?
1: Hát szeretek adni is, igen. Kapni.
0: De kapni se rossz, ugye? Na,
1: igen.
0: Akkor most így a szavak szintjén adhatsz nekünk valamit. Mi lenne az?
1: Hát, mit adhatnék?
0: Kaptunk már nyaralást egyébként, így virtuálisan kaptunk süteményeket. Na, de akkor hallgatlak.
1: Pezsgőt,
0: nagyon jó, oké. Okay. Kicsi, sütít valamit, egészséget, meg hasonlókat.
1: Egészséget, pártát is,
0: amit szép, az a legfontosabb. Jó, figyelj, rendben, ez nekünk így egyelőre elég lesz, majd a 26. születésnapunkra is tartogass egy kis ajándékot, jó? Köszönjük szépen minden esetre. Na figyelj, a mi nyereményünk feléd egy általunk összeállított születésnapi ajándékcsomag lesz, úgyhogy ez a tied.
1: Nagyon szépen
0: köszönöm. Nagyon szívesen, Sarolta, és nagyon. Akkor további jó délutánt kívánunk Kézdivásárhelyen és a környéken is.
1: Jó, köszönjük szépen, viszont kívánjuk nektek is.
2: Gratulálunk a nyereményedhez, ami nem más, mint a Rádió Gaga születésnapi ajándékcsomagja. Rádió Gaga. Hallgasd a slágereket és új zenéket a világon bárhol, appon keresztül, vagy a rádiogaga.ro weboldalon.

0: volna? Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
1: Nagyon jó. Te nagyon meglepődtem. A mindennapjaid része vagytok. Köszönöm.
2: Visszahangosítottam a rádiót.
0: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát? Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
1: Kérem, meglepni. A betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
0: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
3: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraidi Gamma Üzlet, ruházat, elektronika egy helyen. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
0: Reklám.
4: Képzeld el, hogy belépsz az érettségi vizsgára, és nem félsz.
5: Nem azért, mert szerencséd van, nem azért, mert minden szót bemagoltál, hanem azért, mert tényleg tudod az anyagot. Ismered az irodalmi műveket, el tudod mondani a saját szavaiddal, mert lesz mondani valód. Ezt szeretnénk megadni neked a My Journey nyelviskolában, hogy magabiztosan érkezz az érettségire.
4: Maradandó tudást építünk a fejedben együtt. Legyen élmény a vizsga.
6: Hívd a 0755 333 649-es telefonszámot, látogass el Facebook oldalunkra, vagy a myjourneynyelviskola.com weboldalra.
7: Házépítés, tetőkészítés vagy csere alkalmával a Bádogos Centrumra mindig számíthat. Csatornák, lefolyók, kellékek gyártása és értékesítése nagy színválasztékban. Tetőfedő cseréplemezeket, színes és trapézlemezeket, kerítéslemezeket, szegélyeket, kéményszegélyeket, egy szóval mindenféle tetőszerkezeti kelléket gyártói áron vagy rendelésre megkapnálunk. Bádogos Centrum, Székely udvarhely, Kadicsfalvi út 82. Telefon 0745 123 897.
8: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
9: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók. Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsálóirtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
10: Egy különleges anyag, egy ritkább kellék, vagy valami, amit már mindenhol kerestél? Lehet, hogy nálunk megtalálod. Nézd be a szablak, varlak, alkotlak, méterárú rövidárú üzletbe Székely udvarhelyen.
11: Kiskövet utca 22, ahol az ötleteidhez mindent megtalálsz.
12: Készen állsz valami újra? Az Autocenter Magyari elhozza neked.
13: Október 14-én megérkezik Székely udvarhelyre az Ómoda és Jayco. Modern design, elegancia és intelligens technológia. Szuperhibrid, plug-in hibrid vagy akár elektromos hajtás. Nálunk mind megtalálod. Ómoda és Jayco. A jövő megérkezett.
14: Az első 10 vásárló első revíziója ingyenes.
13: Nyitás október 14-én Székely udvarhelyen a Fenyédi kiáratnál a Betlenfalvi út 263-as szám alatt.
15: Mitől bömbi a bömbi?
16: Saját tejünktől, saját kezünktől. És a sok gondoskodástól, ami minden falatba belekerül. Új Tusnádi családi gazdaság, friss és érlelt sajtok, csak saját tejből. Tedd az asztalra kínált körbe. Bömbi. Új Tusnádról, a közös falatok öröméért.
0: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
17: Több mint 2300 tájékoztató programot szervezett a román rendőrség az elmúlt héten a tanintézményekben a diákok és pedagógusok biztonságának növelése érdekében. Újabb információk derültek ki az Országos Meteorológiai Szolgálatnál történt visszaélésekről. A következő napokban csapadékos időjárás elé nézünk. Köszöntöm Önöket, a hírek következnek, én Szabó Eszter vagyok. Mintegy 2%-os csökkenést mutat az új vállalkozások száma Romániában az év első 8 hónapjában. Az Országos Cégnyilvántartási Hivatal friss adatai szerint augusztus végéig több mint 94 ezer új céget és egyéni vállalkozást jegyeztek be az országban. A legtöbb új vállalkozás Bukarestben, valamint Ilfov, Kolozs és Temes megyében indult, míg a lista végén Kovászna megye áll, alig több mint 500 bejegyzéssel. Több mint 2300 tájékoztató programot szervezett a román rendőrség az elmúlt héten a tanintézményekben a diákok és pedagógusok biztonságának növelése érdekében. Az átfogó akciósorozat során az iskolai erőszak és zaklatás megelőzésére, valamint a kábítószerfogyasztás veszélyeire hívták fel a figyelmet, emellett több mint 230 tanintézet őrzését is ellenőrizték. Egy szolgálati autó a frissen öntött betonba ragadt Brassóban, a hatóság közleménye szerint. Az egység egy halálos kimenetelű balesethez sietett, és a dugót kikerülve próbált meg alternatív útvonalon mihamarabb a helyszínre érni. A sofőr azonban későn vette észre a még puha burkolatot, így a jármű percekre a beton fogságába esett. A rendőrség elismerte a hibát, hangsúlyozva, hogy bár a jó szándék és a sietség vezetett a szerencsétlen döntéshez, az esetből lemondják a tanulságot. Gyakorlatilag szinte semmit sem fejlődött Románia az alapanyagok és az energia hatékony felhasználásában az elmúlt negyed században, derül ki az Intelligens Energia Egyesület elemzéséből. Az adatok szerint az ország pontosan ugyanannyi értéket tud előállítani egy kilogramm alapanyagból, mint 2000-ben, miközben az Európai Unió átlaga 50%-kal javult. A szakértők arra figyelmeztettek, hogy az országnak a nyersanyagok exportálása helyett a helyi feldolgozásra és a modernebb technológiákra kellene átállni. Különben a pazarlás miatt tartósan lemarad a régiós versenytársaktól. Újabb információk derültek ki az Országos Meteorológiai Szolgálatnál történt visszaélésekről. Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter közlése szerint a luxuscikkek és parfümök vásárlása mellett az elmúlt 4 évben törvénytelenül közvetlen ítélettel osztottak ki milliós értékű szerződéseket nyomtatópatronokra, laptopokra és irodabútorokra. A minisztériumi ellenőrzés feltárta, hogy a törvényi határértékeket megsértve szinte minden megrendelést 2 kiemelt cég kapott meg. Az ügy előzménye, hogy a minisztérium ellenőrző testülete nemrég kiderítette, hogy az intézmény hivatalos bankkártyáiról luxusruházatot, parfümöket, kozmetikumokat és több mint 1000 lejes fehérneműt is vásároltak. A botrány kapcsán az intézmény igazgatója jelezte, hogy tudomásul vette a jelentést, és állítása szerint az ügyben már augusztusban feljelentést tett a rendőrségen. A nap második felében valószínűleg csapadékra kell számítani, Erdély nagy részén, ahol meg nem ott felhős lesz az égbolt. Éjszaka enyhe hőmérsékleti értékek elé nézünk, viszont holnaptól lehűlés várható. Akár 10 fokkal is hűvösebb lehet egyébként, mint például a mai napon volt. Ugyanakkor csapadékos időjárásra számíthatunk most jó néhány napon keresztül. Ezek voltak a hírek, köszönöm, hogy velem tartottak.
0: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. És most...
2: Sziasztok, jó napot kívánok, kellemes délutánt mindenkinek, elmúlt 5 óra a mikrofonnál György Dávid Csaba, és még egy szűk 60 perc, amit együtt töltünk. Kezdünk egy olyan előadóval, akinek a dalát én első perctől kedveltem, nem feltétlenül a mondani valója miatt, hanem úgy egyszerűen bemászott a fülembe. Jön Mári Cyrus, ez a Flowers.
0: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

applikáció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélese világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová. Ha neked van, a Gaga veled van.

Ez volt Cat's Eye és az Animal, itt a Rádió Gagán. Igen, igazi vad és energia, pontosan az, ami kell a hétvége vége fele haladva. Vasárnap délután van, elmúlt már 5 óra is, amely azt jelenti,

bombon és a válasz engem. Remélem, hogy a választásodok ma délutánra is ránk esett, hiszen a legjobb zenékkel kísértünk titeket végig a hétvégén. Ha pedig már a tökéletes választásnál és a nagy ő keresésénél tartunk, a következő előadónk abszolút magasra tette a lécet ebben a témában. A brit zenei zseni Ray ugyanis nem a prózzel és egyenesen a lényegre tér. Ha ti is kerestétek már a párotokat a tömegben, a boltban, vagy egy buliban, akkor ezzel a hatalmas világslágerrel most nagyon együtt fogtok érezni. Jön a Where is my husband?

0: A legendás zenekar a Scorpions és a Wind of Change itt a Rádió Gagán. Lassan-lassan 3:46 és váltás érkezik a következőkben. Nem engem váltanak le, hanem zeneileg kanyarodunk más útra. A Dr. Béres és Veréb Tomi mindjárt. Ez lesz az Ugye nem bántadnek.
1: Reklám. A jó munkához jó alapanyag kell. A Budulemnél pedig ez alapelvárás. Minőségi fenyőből gyártott lambéria, padló, kerítéselem és kiegészítők. Ha a minőséget keresed, akkor a Budulem a választás. Budulem. Székelyszentkirályon a 6-os szám alatt. Telefon 0766 521 138. Lambéria.ro.
2: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség.
3: Az SVMG 01 Pro TBI Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel ér.
2: Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székely udvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
4: Hogyan lesz valakiből évtizedes külföldi tapasztalat után egy aprócska székelyföldi faluban sikeres zöldségtermesztő? Nőileg.ro. Hát egy felettébb csinos, mosolygos nőből helyi rendőr, nőileg.ro. Különleges életutak, inspiráló történetek a nőileg.ro oldalon. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott nőileget az újságárusoknál. Nőileg, az erdélyi nők magazinja.
5: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta a spa és wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
6: A vadászatban a siker, a tudáson és a megbízható felszerelésen múlik. A tudás a tiéd, a felszerelést az LH Outdoor biztosítja. Sportvadászfegyverek, prémium hőkamerák, optikák, ruházat és kiegészítők. Vásárolj most és nyerj egy prémium távcsövet. LH Outdoor, Székely udvarhely, Tábor utca 18, a vadásztársulat épületében.
7: Ki mondta, hogy a mínusz mindig rossz dolog? A Diego-ban például most kifejezetten örülünk neki. Október 14 és 17 között mínusz 15% kedvezmény minden teljes áru termékre. Igen, még a kiegészítőkre is. Laminált padló, szőnyeg, függöny, tapéta. Jöhet minden, ami otthonosabbá teszi a lakásod. Csak a Diego Klub kártya kell hozzá. Mert ezek a Diego-s fiúk mindig kitalálnak valamit.
8: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
9: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
10: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
11: Társadalmi célú hirdetés.
12: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
13: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
14: A reklám után
15: ismét lágerek.

Azt gondolom, hogy újra eljött a pillanat, hogy egy kicsit belenézzünk az időjárásba. A mait már nyilván tudjuk, láttuk, tapasztaljuk még mindig. Jövő hét elején is folytatódhat a csapadékosabb időjárás, hétfőn, kedden is eshet néhol, és ez azt is jelenti, hogy az előttünk álló héten már nem lesznek napközben ilyen 21-22 fokok, azért visszaesik, ez valahol ilyen 13-14 Celsius fok környékén tetőzik. Ezzel együtt azt kell mondjam, hogy még akkor is szép lesz az ősz, ha csak napközben 13 fokot mutatnak a hőmérők. Hát most már benne vagyunk vastagon, látjuk az erdő színe, csodálatos, és ha szépítjük, ha nem, de igazi ősz van, és most már hiába szeretnénk a nyarat, jó sok hónapot kell várni, de az ősz, a vénasszonyok nyara, azért az is jó tud lenni. Szóval a jövő hét eleje még esősnek ígérkezik a mostani jelzések alapján. Lépünk tovább jó zenével, érkezik most a Neon Trees, ez az Anima.

0: Eddig tartott a vasárnap számunkra. György Dávid Csaba vagyok. Most már nem mondom azt, hogy további jó hétvégét, inkább azt mondom, hogy kellemes estét, és majd sikeres hetet, jó munkakezdést kívánok hétfőre nektek. Jó, hogy együtt töltöttük ezt a napot. Sziasztok, találkozzunk legközelebb is.
1: 27 év nagy idő. Még a rádió gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
2: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó, de örülök neki.
3: Nagyon szépen köszönöm.
4: Nagyon örülök, tényleg.
1: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a egyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
5: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraidi Gamma üzlet, ruházat, elektronika egy helyen, és a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
6: Reklám.
7: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is, és mi ez a cincogás a kamrában?
8: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlek egy! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív hímzsebréshez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
9: Egészségesen szeretné élni? Akkor látogasson el hozzánk a Bethlen Gábor 52 szám alatti egészséggyógynövény és bioboltba a helyi rendőrséggel szemben, ahol természetes gyógyhatású termékeink biztosítják az ön egészségének megőrzését. Vitaminok, ásványi anyagok, étrendkiegészítők, tinktúrák, szirupok, cukorkák, illóolajok, üsszerek, egészséges ételekhez alapanyagok, teák, naturkozmetikumok. Kiemelt ajánlataink között szerepelnek Szabó Gyuri bácsi, a Bükki Füves Ember kiváló gyógyhatásairól ismert tea keverékei. Egészséggyógynövény és biobolt. Érted vagyunk? Egészséget adunk.
8: Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
10: Közeleg Peti legény búcsúja, valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
11: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
10: De szuper ötlet!
11: Leány búcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
10: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
12: A biztonságát keresi, riasztókat és kamerás rendszereket talál a Hangában, a Kossuth és a Csere utca sarkán.
13: Készen állsz valami újra? Az Autocenter Magyari elhozza neked.
14: Október 14-én megérkezik Székely udvarhelyre az Ómoda és Jayco. Modern design, elegancia és intelligens technológia. Szuperhibrid, plug-in hibrid vagy akár elektromos hajtás. Nálunk mind megtalálod. Ómoda és Jayco. A jövő megérkezett.
15: Az első 10 vásárló első revíziója ingyenes.
14: Nyitás október 14-én Székely udvarhelyen a Fenyédi kiáratnál a Betlen falvi út 263-as szám alatt.
16: A vadászatban a siker, a tudáson és a megbízható felszerelésen múlik.
17: A tudás a tiéd,
16: a felszerelést az LH Outdoor biztosítja.
17: Sportvadászfegyverek, prémium hőkamerák, optikák, ruházat és kiegészítők.
16: Vásárolj most és nyerj egy prémium távcsövet.
17: LH Outdoor,
16: Székely udvarhely,
17: Tábor utca 18,
16: a Vadásztársulat épületében.
1: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
18: Slágerek és új zenék.
1: Ez a Rádió Gaga.

barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a rádiógaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően öt zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neked van, a Gaga veled van.

0: reklám.
1: Készen állsz valami újra? Az Autocenter Magyari elhozza neked. Október 14-én megérkezik Székely udvarhelyre az Ómoda és Jayco. Modern design, elegancia és intelligens technológia. Szuperhibrid, plug-in hibrid vagy akár elektromos hajtás. Nálunk mind megtalálod. Ómoda és Jayco. A jövő megérkezett. Az első 10 vásárló első revíziója ingyenes. Nyitás október 14-én Székely udvarhelyen a Fenyédi kiáratnál a Betlen falvi út 263-as szám alatt.
2: Kész a 10 órai! Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
3: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
2: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
4: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
5: Profiterm. Két évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyis ajtót a stílusra és ablakot a tartóságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi.term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
6: Az esküvőtök csak egyszeri, tegyétek felejthetetlenné. A Rákóczi Center és a Dagi étterem már 35 éve gondoskodik a tökéletes pillanatokról. 30-tól akár 800 főig vállalunk esküvőket és rendezvényeket, catering szolgáltatásunkkal pedig bárhol megvalósítjuk elképzeléseiteket. Rákóczi Center és Dagi étterem, ahol az álmok ünneppé válnak.
7: Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld ősszelfotó pályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a foto.székelyhon.ro oldalon, választ ki a kedvencedet és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik karcát szereted? A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez és a Natur Plus egészségedre.
8: Van, akinek csak egy háza van, másoknak viszont kilátása a jövőre. A Borok lakópark házai zöldövezetben alacsony rezsiköltséggel várnak rád, modern technológiával, ahol a ház magának termeli az energiát. Így örök panorámás helyen, mindössze egy karnyújtásnyira a belvárostól. Részletek a boroka-lakópark.ro oldalon. Borok lakópark, az én házam, az én várom. Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Terveztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
9: Fások utca 14. Társadalmi célú hirdetés.
10: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
11: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
9: A reklám után
12: ismét lágerek

0: megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 ezer leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. A Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
1: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraibi Gamma üzlet, ruházat, elektronika egy helyen, és a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
0: Reklám.
2: Itt az idő felpörgetni a babás mindennapokat. A Babylandet most már a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt találod meg. Nagyobb helyen és még több áruval, ami megkönnyíti a kisbabás családok életét. Babakocsik, autósülések, menőjátékok, praktikus kiegészítők. Minden egy helyen. Ne feledd, a Babylandnél babakocsit és autósülést is kölcsönözhetsz, sőt, még tisztíthatsz is, mert a babák a legjobbat érdemlik. Megtalálsz minket a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt, vagy Csíkszeredában, a Nesztáruház -1-es szintjén.
3: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
4: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
5: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a papazsilé.ro honlapunkat.
4: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
6: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor füvet is árul.
7: A Székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
8: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
7: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
8: Viking Kft. A te biztonságodért.
9: Elavult stratégiák, üres ígéretek, elég a sablonokból. Lépj szintet! Október 17-én Székelyudvarhelyen jön Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, a Marketing and Business Summit. Keres rá! Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, hogy látogass el a marketingsummit.ro oldalra. Használd a Gaga 10 kuponkódot, és szerezd meg a jegyet 10% kedvezménnyel.
10: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk.
11: 0786 498 098
10: Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
9: Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld ősszelfotó pályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a foto.székelyhon.ro oldalon, választ ki a kedvencedet és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik karcát szereted? A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez és a Natur Plus egészségedre.
12: Naturkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál, a Sas utca 10 per A szám alatt a tűzoltóság szomszédságában.
0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
2: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

amikor Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Székelyföldön kívül már recseg, vagy csak csisztereg? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

kocsiban ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a radiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

elcsábít az élet az otthonodtól, de a rádiógagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a rádiógaga applikációt, vagy rákattansz a rádiógaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. A neted van, a gaga veled van.

tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tudti javaslatunk van. Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd. A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro. Ha neked van, a

0: pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

a műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádiógaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De 5 zenei csatornánk bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

van, a Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gagarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rá.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Keresd minket a rádiogaga.ru oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Teszi első kézből a helyi hírekről.
1: És hallgass online.
0: Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. A világon bárhol.